0: remixet csinált, aztán pedig most elutazott Ibizára is. Hát, így megy ez, időközben pedig van ideje új dalokat is készíteni. A legújabb aktuális kedvenc a Heal Me, Regál Lilitől, amit indítok a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

mai sláger megy, és nem teljesen írja le a helyzetet, amikor azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon megy a Pókember film. Hát konkrétan eddig úgy tűnik, hogy szinte minden rekordot megdönt. Tom Holland és Zendaya olyan szinten vonzza a mozikba az embereket, hogy az első héten, sőt, hát igazából szerdától vasárnapig, amíg kijöttek adatok, ott 205.919 mozijegy, amit eladtak. Az igen, és hát ezzel úgy tűnik, hogy minden idők legsikeresebb premier hétvégéjét tudta magának bezsebelni a Pókember film. A Radio1.hu egyébként egy csomó érdekességet is ingrunk róla. Az igazi mai slágerek között pedig nincs megállás, ahogy ígértem, és most egy hazai kedvenc a Halott pénztől. Ez a Dobban.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy köszi pedig Jennifer Lopez jön, aki az előző hetet Európában, Olaszországban töltötte a gyerekeivel. A suli előtt még úgy gondolták, hogy csinálnak egy kis családi trippet, és milyen jó döntés volt. Egy csomó fotó van egyébként az Instáján. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle. J-Lo, David Guetta és a

0: lesz. A Butterflies az igazi mai slágerek között pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek. Azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer s mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a kedvencek között pedig Kamrád jön, aki 5 évesen gitárral kezdett, ez volt az első hangszere, de aztán egy csomó másikon is megtanult játszani, és azt mondja, hogy ez kellett is nagyon, mert hogy így tudja a legjobb hangzást mindig összehozni a saját dalaihoz, mert hogy általában ő is hangszerel. Kamrád, és az aktuális kedvenctől a Hug Yourself

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos, Sönék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Shakira pedig világkörüli turnét indít szeptember közepén, és ennek az első állomása Madrid, Spanyolország, vagyis hát helyesbitek, az első 12 állomása Madrid, Spanyolország, mert hogy 12 teltházat csinált mindjárt az indulásra, az azért eléggé rendben van. Ez pedig az aktuális kedvenc, amitől zengett a VB is, meg azóta is zeng minden rádió. Shakira is az igazi mai sláger, a Die Die, amit indítok a rádió.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól jönnek ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn, vagyis holnap pedig visszatérnek a Szabiból, szóval friss adás is jön. Ez meg a kezdés, Bibi Rexa a Faithless dallal, a New Religion, amit mindjárt indítok a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitás teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információfeldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandusz szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fellefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malin adjunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak, hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat a mikrofonnál, Király Tamás. Az igazi mai slágerek jönnek ebben az órában is. Lady Gaga, Abrakadabra, amit most indítok.

Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig egy vadi új kedvenc Lojtól a folytatásban, aki nemrég elindult az állatos énekes német változatában, ott már a 11. szériánál járnak, és nem csak hogy elindult, meg is nyerte. Ez meg a legújabb kedvencünk tőle. Lloyd David Puentes és a Golden Summer Ritter.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

a rádió egy csak igazi mai sláger megy. 11 év tiltás után térnek vissza a szuvenírárusok a Kolosszeum előtti térre. Aki a következő hetekben el tud jutni Rómába, az találkozhat már velük, és ott is vehet magának valamit. 11 évig ki voltak onnan tiltva. Ezt egyébként nem is tudta. Na, viszont, ha már Róma, akkor egy picit gyerünk északabbra, Magyarország felé, de csak Pizáig, mert hogy onnan származik Alex Kenji, ő hozza most az igazi mai slágert.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza. Életveszélyes gyalogátkelnie a Dunán a Sziget Fesztiválra. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Baka András a felkérést elfogadta, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sólyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A köztársasági elnök megválasztásáról szóló parlamenti szavazást a tervek szerint kedden tartják. Amennyiben kedden megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Baka András korábban a legfelsőbb bíróság elnökeként, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként is dolgozott. Baleset és életveszélyes gyalogosan átkelni a Dunán a hajógyári szigetre, figyelmeztet a kormány. A rendkívül alacsony vízállás miatt a Duna mellékágának egy szakasza ugyan gyalogosan járhatónak tűnhet, a hatóságok szerint azonban senki ne próbáljon így eljutni a Szigetfesztiválra. A veszélyes területet a rendőrség kerítéssel zárta le, és figyelemfelkeltő táblákat is kihelyeztek. A helyszínt a fesztivál teljes ideje alatt rendőrök felügyelik. A hatóságok arra kérik a fesztiválozókat, hogy kizárólag a kijelölt és biztonságos útvonalakon közelítsék meg a szigetet. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Névi élelmiszeripart és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
3: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Néhol megélénkül a déli délkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és arrafelé elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Még többfelé lesz friss a hajnal, de napközben országszerte kánikulában lesz részünk.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőrmikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ugye mi indítottuk a nyári fesztivál szezont, a rádió egy születésnapi fesztivál, ami egy picit egyszerre tűnik már, hát egészen távolinak, mert hogy lepörgött azóta több mint két hónap, másrészt pedig azért közelinek is, mert hogy ahogy mégsem volt az olyan régen, és mennyi minden pörgött azóta. Na viszont, aki lecsúszott esetleg arról, hogy milyen menő aftermovie készült erről, az mindenképpen csekkolja, az Instánkon, Facebookonkon, TikTokonkon is ott van, meg lehet nézni, tényleg nagyon jó lett, és azt gondolom, hogy visszaadja az érzést, amit ott helyben is iszonyatosan élveztünk. Na, ezen a bulin pedig fellépett Accent is, ő most Szerával és Misha Millerrel, ez a Don't Leave a Rádió 1-en.

ez csak igazi mai sláger. Megy a nagy hőség, egy picit továbbra is úgy tűnik, hogy alápadt szerencsére. Ma már kevesebb helyen lesz eső, elszórta még lehet, és nagyjából 31 fokra is készülhetünk majd. Fastboy, Topic Forget You, ez pedig a folytatása hírek után itt a Rádió 1.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitást teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információfeldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandusz szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fellefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malina gyunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak, hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már 3-4-6 is elmúlt, szóval mondhatom most már, hogy szép reggelt. A mikrofonnál Király Tamás, és nagyon fontos, jövő héten újra lesz nálunk játék. Páros belépőket lehet nyerni a Szeged Ifjúsági Napokra, amin ott lesz a rádió egy is dupla stage-el. A nyár végén is mi hozzuk majd a legnagyobb bulit, és addig is mi hozzuk az igazi mai slágereket. Most a Switch Discot választottam Rehab-bel, Sam Feltel. Ez a Sl

napig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Rendszeres egyeztetés indul a turisztikai ágazat szereplőivel. Visszakapják korábbi nevüket a Honvédség egyes alakulatai. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Rendszeres szakmai egyeztetést indít a kormány a turisztikai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy olyan rendszert szeretnének kialakítani, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai és javaslatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A konzultációk során a turizmust érintő problémákat és fejlesztési lehetőségeket is áttekintik majd. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek biztosít munkát Magyarországon. Összesen 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt a kormány három magyarországi repülőtér idei működéséhez. Magyar Éva kormányszóvívő közölte, hogy a debreceni, a sármelléki és a pécs-pogányi légikikötő részesül a segítségből. Az érintett repülőtereket működtető társaságok súlyos likviditási problémákkal küzdenek. A kormány tájékoztatása szerint az állami támogatás nélkül a cégek fizetésképtelenné válhatnának. Visszakapják korábbi elnevezésüket a Magyar Honvédség több alakulatánál, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy az ehhez szükséges alapító okirat módosításokat már alá is írta. Így egyebek mellett 51. Nagy Sándor József híradó és vezetésbiztosító dandár, 30. Kinizsipál páncélozott gyalogdandár és 5. Bocskai István lövészdandár néven működnek az érintett alakulatok. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácára, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjot, az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Marad a nyári meleg, ma felhőtlen, száraz idő várható, változó irányú mérsékelt szél lesz a jellemző, csupán északkeleten lehet erősebb a szél. A hőmérséklet délután 30 és 35 fok között alakul a térségben. Holnap az ország nagy részén derült napos idő várható, viszont északnyugat felől felhők érkeznek és előfordulhat kisebb zápor, zivatar. A hőmérséklet hajnalban többnyire 12 és 20, még napközben 33 és 37 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek és szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk, 6 perccel korábban. És a csokoknak ez egy rövidke hétvége, ami csak a mai napból áll, akinek tegnap melóznia kellett, csokoknak szerencsére elengedték. Na, viszont, ami biztos, bennem lehet bízni, akár a hétvége első vagy második napja ez, az igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy pedig Tiesto, aki évfél és egy óra között egy spéci guest mix-el jelentkezett nálunk a World is My Radio Show-ban. Nagyon menő volt, érdemes visszahallgatni. Come Rádion, ez a V-Mine a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Keddig maradnak a hőség miatti korlátozások a postákon, megugrott a használt autók behozatala, vaddisznó tévedt a 2-es metró Kossuth téri állomására tegnap. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Keddig fenntartja az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. Hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is délben bezárnak, az érintett fiókok listája pedig a társaság honlapján érhető el. A nagy meleg miatt a kézbesítők munkarendjét is módosították. Negyedével nőtt a külföldről behozott használt autók száma Magyarországon az évelső 7 hónapjában, amihez a forint erősödése is hozzájárult. Egy nemzetközi autóértékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importált jármű kapott magyar rendszámot. Az erősebb forint kedvezőbbé tette a külföldi autóvásárlást, így egyre többen keresnek járművet a nemzetközi piacon. A szakemberek ugyanakkor óvatosságra intik a vásárlókat, mert a külföldről érkező autók előélete nehezebben ellenőrizhető. Vaddisznó jutott be a 2-es metró Kossuth téri állomására, ezért egy időre ki kellett üríteni a területet szombaton. Amint egy 60 kilós állat délelőtt 11 óra körül szaladt le az aluljáróba, majd az álló mozgó lépcsőn keresztül egészen a peronig jutott. Egy várakozó metrószerelvénybe is betévedt, később pedig a jármű alá húzódott, de a korábbi hírekkel ellentétben nem ütötte el a metró. Az eset során egyetlen utas sem sérült meg. A vaddisznó befogásakor kiderült, hogy az állat sérült, ezért a hatósági állatorvos a vizsgálat után végül a kilövés mellett döntött. Újabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át a megadott száma számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívás kap, azonnal szakítsa meg.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Néhol megélénkül a déli délkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és arra felé elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Még több felé lesz friss a hajnal, de napközben országszerte kánikulában lesz részünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és valószínűleg ezt mondták a Shakira dalára is, hogy ez rendben lesz, és rendben lett a második nagy gigasláger, amit a foci VB-nek készített, és aminek egyébként a bevételéből nem ő gazdagszik, hanem egy speciális alapítvány, amit azért hoztak létre, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek sportolását minél könnyebbé tegyék. Szerintem ez nagyon menő. A dal pedig óriási sláger, a Die Die, amit indítok a rádió egyen.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órát pedig azzal a DJ-vel kezdem, aki évek óta a top 100 DJ-ben az első és a második helyet adja veszi David Guettával. Hát most speciál aktuális, ami a második, de nem minden, hogy ez levon az értékéből. Martin Garrix! Főleg, amikor ilyen nagy kedvenceket készít, a Butterflies a következő zenei óra elején itt a rádió egyen.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Baka András a felkérést elfogadta, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sólyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A köztársasági elnök megválasztásáról szóló parlamenti szavazást a tervek szerint kedden tartják. Amennyiben kedden megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Baka András korábban a legfelsőbb bíróság elnökeként, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként is dolgozott. Baleset és életveszélyes gyalogosan átkelni a Dunán a hajógyári szigetre, figyelmeztet a kormány. A rendkívül alacsony vízállás miatt a Duna mellékágának egy szakasza ugyan gyalogosan járhatónak tűnhet, a hatóságok szerint azonban senki ne próbáljon így eljutni a szigetfesztiválra. A veszélyes területet a rendőrség kerítéssel zárta le, és figyelemfelkeltő táblákat is kihelyeztek. A helyszínt a fesztivál teljes ideje alatt rendőrök felügyelik. A hatóságok arra kérik a fesztiválozókat, hogy kizárólag a kijelölt és biztonságos útvonalakon közelítsék meg a szigetet. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NEWIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Néhol megélénkül a déli délkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és arra felé elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Még több felé lesz friss a hajnal, de napközben országszerte kánikulában lesz részünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

interjú egy csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, és jó hétvégét különösen azoknak, akiknek ez az egy nap a hétvége, mert tegnap melózni kellett. Pihenjünk egy nagyot, oké? És élvezzük az igazi mai slágereket. Most Kygo, One Republic és a Chasing Paradise jön, 8-tól pedig ma is Balázsék, a Balázsék Weekend-el csak itt a

azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk. Páros belépőt lehet tőlünk bezsebelni a színre, a szegedi ifjúsági napokra, amire nem csak a belépőket adjuk, hanem a hangulatot is csináljuk majd ott, mert hogy ott leszünk rádió esztéggyel, sőt, kettő színpaddal. És a színpadunkon van, ahogy ott lesz Regál Lili is, a legújabb igazi mai slágertől a Hear Me, amit már is indított.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő 30 percet pedig egy olyan énekesnővel indítom, aki gyerekkorában karácsonyfákat árult, mert hogy volt egy óriási nagy fenyőfa ültetvényük, és hát ebből aztán nagyon jó pénzt csináltak, mert hogy karácsonyfára kipörgették minden télen, és itt rendszeresen dolgozott Taylor Swift. A legfrissebb infók után az igazi mai sláger az Opelite. Pár perc is indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Rendszeres egyeztetés indul a turisztikai ágazat szereplőivel. Visszakapják korábbi nevüket a Honvédség egyes alakulatai. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Rendszeres szakmai egyeztetést indít a kormány a turisztikai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy olyan rendszert szeretnének kialakítani, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai és javaslatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A konzultációk során a turizmust érintő problémákat és fejlesztési lehetőségeket is áttekintik majd. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek biztosít munkát Magyarországon. Összesen 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt a kormány három magyarországi repülőtér idei működéséhez. Magyar Éva kormányszóvívő közölte, hogy a debreceni, a sármelléki és a pécs-pogányi légikikötő részesül a segítségből. Az érintett repülőtereket működtető társaságok súlyos likviditási problémákkal küzdenek. A kormány tájékoztatása szerint az állami támogatás nélkül a cégek fizetésképtelenné válhatnának. Visszakapják korábbi elnevezésüket a Magyar Honvédség több alakulatánál, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy az ehhez szükséges alapító okirat módosításokat már alá is írta. Így egyebek mellett 51. Nagy Sándor József híradó és vezetésbiztosító dandár, 30. Kinizsipál páncélozott gyalogdandár és 5. Bocskai István lövészdandár néven működnek az érintett alakulatok. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjot, az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Marad a nyári meleg, ma felhőtlen száraz idő várható, változó irányú mérsékelt szél lesz a jellemző, csupán északkeleten lehet erősebb a szél. A hőmérséklet délután 30 és 35 fok között alakul a térségben. Holnap az ország nagy részén derült napos idő várható, viszont északnyugat felől felhők érkeznek és előfordulhat kisebb zápor, zivatar. A hőmérséklet hajnalban többnyire 12 és 20, még napközben 33 és 37 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most hozok egy olyan dalt, amit bárhova is mentünk, vagy megyünk nyaralni, tudja, hogy ott szólni fog, akár belföld, akár külföld, ez mindenhol sláger. Bibi Rex a Faithless dallal, ez a New Religion itt a rádió egy.

rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha bár nincs az a nagy hőség, ami a hét elején volt, szerintem ez nem is baj, azért én egy nagy nyári kedvencet hozok most. Alex Kedzsi és a Bambolé, 8 órától pedig Balázsék jönnek a Balázsék Weekenden, holnap reggel pedig visszatérnek már a Szabiból, és újra friss adás reggel 6-tól csak itt a rádió egyen. Egy pedig Alex Kedzsi, ahogy ígértem, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a rádió egyel.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
10: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en. Rádió 1-en.
1: Keddig maradnak a hőség miatti korlátozások a postákon, megugrott a használt autók behozatala, vaddisznó tévedt a 2-es metró Kossuth téri állomására tegnap. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Keddig fenntartja az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. Hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is délben bezárnak, az érintett fiókok listája pedig a társaság honlapján érhető el. A nagy meleg miatt a kézbesítők munkarendjét is módosították. Negyedével nőtt a külföldről behozott használt autók száma Magyarországon az éveső 7 hónapjában, amihez a forint erősödése is hozzájárult. Egy nemzetközi autóértékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importált jármű kapott magyar rendszámot. Az erősebb forint kedvezőbbé tette a külföldi autóvásárlást, így egyre többen keresnek járművet a nemzetközi piacon. A szakemberek ugyanakkor óvatosságra intik a vásárlókat, mert a külföldről érkező autók előélete nehezebben ellenőrizhető. Vaddisznó jutott be a 2-es metró Kossuth téri állomására, ezért egy időre ki kellett üríteni a területet szombaton. Amint egy 60 kilós állat délelőtt 11 óra körül szaladt le az aluljáróba, majd az álló mozgó lépcsőn keresztül egészen a peronig jutott. Egy várakozó metrószerelvénybe is betévedt, később pedig a jármű alá húzódott, de a korábbi hírekkel ellentétben nem ütötte el a metró. Az eset során egyetlen utas sem sérült meg. A vaddisznó befogásakor kiderült, hogy az állat sérült, ezért a hatósági állatorvos a vizsgálat után végül a kilövés mellett döntött. Újabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át a megadott száma számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Néhol megélénkül a déli délkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és arra felé elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Még több felé lesz friss a hajnal, de napközben országszerte kánikulában lesz részünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Anna Júli Sülike! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: Volt egy hallgatónk korán reggel, Niki, aki nagyon-nagyon későn repült, és írt egy másik hallgató, hogy vannak dolgok, amiket az ember nagyon későn kezd el. Ő 41 évesen repült először. Hogy nektek van ilyen, amit ilyen baromi későn kezdtetek el? Vagy későn kattantatok rá, vagy az átlaghoz képest később csináltátok?
6: Rivotril.
5: Szex, repülés, rivotril, pszichiáter. Hírjatok már, drága hallgatók. Tehát amit nem a korodhoz képest megfelelő időben kezdtél el, hanem 30 évesen, 40 évesen, 50 évesen, 60 évesen tanultad meg, kezdted el, vágtál bele. Azért ma, amikor mit tudom, 10.000 forintból elrepülsz Rómába, az, hogy egy férfi 42 évesen repül először, azért ez elég ritka.
7: Furi,
5: nem? Igen. Mert régen a repülés, a malév korszak, meg nem tudom, ott ilyen kiváltságosok repültek. De 42-43 évesen repülsz először, ott mi történt veled? Hogy nem mentél, hogy nem volt egy olyan út, egy nyaralás? Hát ma már azért nem 100 000 a repülőjegy. El tudsz menni olcsón is.
7: Valami benne megszakadt ezzel a repüléssel.
6: Én is nagyon sokáig nem repültem. És
5: mikor repültél először? Mikor repültél először?
6: Hány éves voltam, de képzeljétek, hogy úgy, hogy az én családom gyerekkoromban és repült.
5: Tehát,
6: hogy,
5: pedig akkor az nagy luxus volt.
6: Volt olyan, hogy apáim mentek Prágába, és anyámat felradta apám a repülőre, hogy ne kelljen annyit ülni a kocsiba, apám meg elment kocsival cuccokkal.
5: Ez a hosszú házasság titka.
7: Az igen.
5: Mama, te mész repülővel.
7: De várjál, apád miért nem ment?
6: Mert ő vitte a ladával a cuccokat.
7: De hát mi évekre mentek?
6: Ne, hát, hogy egy hónapra. És akkor mentek Prágába. Aha. A barátokhoz, és akkor anyám ment a sok pulyákokkal, ő pedig akkor ment az utcakkal a Ladával. Na, ezt lehet, hogy amúgy, ha apámnak az elmét ismeri, lehet, hogy a gyerekeknek nem kell jegyet venni. Lehetséges? Anyámnak a jegyet még fel kell, ne kelljen hallgatni 24 órát.
5: De ez egyébként mennyire jó, nem, hogy valami ennyire elhúzódik. Az én anyukám 54 évesen fog először repülni, amikor megyünk Nápolyba egy hónap múlva. Tehát felülsz a muterodra, úgyhogy majdnem 60 éves, hogy először repül, és ott egy felnőtt lemegy újra gyerekbe, és nézi a repülőt, és beül az ablak mellé, és végig nézed, hogy az anyád először repül. Azért szerintem ez ma már nagyon ritka. Nem? Még 30 éve tényleg ritka volt, hogy nem repültél. De ma már azért egy fapadosra, egy vizerre, egy 10.000 fontos jegyre. Tehát nem már, az már nem egy luxus dolognak számít, hogy most repülsz valahova.
7: Főleg, ma már nem lehet fölirmádkozni a repcsire. 87 éves.
5: Soha.
7: Én mondtam neki, mikor még ugye jobb egészségi állapotban volt, hogy jöjjön el velünk.
6: Mama, csak fehér Oroszországot nézd meg.
7: Hogy legalább.
6: Menjünk el.
5: Ki mikor lát először a Balaton? Tessék.
7: Késő? Nagyon késő.
5: Mikor lát? Itt valaki azt, hogy 28 évesen látta a Balaton. Ne csinálj, de mit csináltál addig? Nem Amerika méretű országban lakunk.
7: Az új kijősi bányatavak nekem pont elég volt.
5: De nem volt egy dolgod arra 28 évesen? Egy kocsis utad, egy munkád, egy fellépésed, semmi?
7: Semmi. Hát milyen fellépés volt nekem 20-20 évesen?
5: Hát mit tudom, hol voltál? Semmi. 20, hány éves voltál?
7: 21-2.
5: 21-2 évesen láttad a Balatont.
7: Rendesebben.
6: Ha? Hát nem tudom, szerintem találkoznod kell a többi társadalmi réteggel, Balázs, nem csak az, amiben laksz.
5: Lehet, de gyerekek, én apámnak ilyen két hetes Balaton üdülőjében nyaraltam akinek, egy hetet.
7: Na, okay.
5: Egy hetet nem
7: nekünk
5: volt,
7: nem volt, illetve nem jártunk közösen nyaralni, érted? Apám az nem volt olyan, hogy menjünk el nyaralni.
5: Én anyanom a Dunavarsányban a bányatavaknál töltöttem, tehát semmiképpen nem valahol a Kodazűrön, Kán és Monaco között, tehát hogy Dunavarsány bányatavaknál.
6: Ez a kaviár nem megfelelő.
5: Többet láttam a délegyházi nudista strandot, érted, mint a Balaton, de egész felnőtt koromig, szóval, hogy azért engem se vetett. Csak kíváncsiak, hogy vannak ezek a nagy életkorok, tudod, amikor úgy hirtelen valamit nagyon-nagyon későn csinálsz. Későn biciklizel, későn kezdesz el megtanulni, úszni mondjuk, későn kezdesz autót vezetni, hogy addig mi a fene történt. Tehát aki még 50 évesen tanul meg úszni, ő hogyan van még életben? Hogyan nem fullad bele egy dóba gyerekkorában?
6: Nem, szerintem az van. Vannak ilyen sötét foltjai az emberek, vannak ilyen szürke zónák, és például van, aki nagyon magasan tud funkcionálni egy csomó olyan dolgokban, amit nem gondol, és mégis vannak ilyen dolgok, nem élt meg ilyet, hogy elmegy repülni, vagy hogy mit tudom én, elment volna egy nagyon jó étterembe, hanem azt mondja, hogy ezeket van, mert nem tudja megugrani. Nagyon sok ilyen ember van.
5: Nagyon, a repülések nagyon. 32 éves vagyok, még nem repültem. 53 éves vagyok tűzoltó, nem repültem. Úgy néz ki, nem is fogok. Milyen optimista. Az 52 vagyok, még soha nem repültem. Nagyon szeretném kipróbálni. A 54 évesen Nápolyba. Ugyan már, ha Ryanair-re mennek, 56 is lesz.
7: Mire odaért?
5: Ebben a formában két év, igen. Anyukám tavaly repült először 72 évesen. Ciprusra visszakítér is megyünk. Azért az nagyon komoly.
6: Az én anyukám is imád repülni, ő is teljesen rajta van. Neki mindegy, csak történjen valami. Adrenalin kell.
5: De ő szereti? Igen?
6: Ő nagyon szereti ilyesmit csinálni. Mindent, ami vagy engem felidegesít, vagy az utazás. Ez a két hobbija van.
5: 29 vagyok, még szűz, szerintem ez sok mindent elmond, írja Laci.
7: Az igen.
5: Na, látod, hogy ez első, a késői témához, későn érő témához, ez is beleillik. Tehát 30 éves és szűz vagy.
6: Van ilyen humorista a társulatban.
5: Mondd a
7: nevét. Neve?
5: Még mindig szűz. Aranyosi.
6: De a szűznek az ellentéte mi az?
5: Ikrek.
6: De rossz. Nagyon szeretem. Szar. Vérjévált bennem ez a
5: poén. Csak mondd, hány éves?
6: Hogy hány évesen vesztette el, és vagy 29 fele, és már elvesztette. És szerintem van erről anyaga is, de mindjárt megkérdezem tőle. És az volt, hogy így egyszerűen...
7: De mi, elszaladt az élet, nem kívánta?
5: Igen, tehát 30 éves koráig azért csak belebotlasz.
6: Megijesztették. Nem volt. Nem volt. Semmi extra nem volt, semmi.
7: Ez egy normál férfi.
6: A fejlődésnek egy szakaszában megijesztették azzal kapcsolatban, hogy ő mire képes, vagy mire nem. És aztán pedig...
7: Ja, hogy ő maga félt attól, hogy...
6: Igen. És akkor megijesztették, és akkor utána is blokkolt ezt a részét az életének, és aztán utána pedig megoldódott.
5: De 30 éves korodig azért ott van komoly gát, nem? Tehát ott azért rendezik el a anya-fiú viszony, azért ott valahol sérül.
7: Szép évek mentek el, haver.
5: Mint ha a legszebb éveid elmentek a szüzességed megtartására.
6: Bepótolta. Az következő 10 év az már teljesen más.
5: Rájött, hogy nem kellettől annyira félni, igen.
6: Igen, helyre raktak. De hogy tud ilyet csinálni, és tehát ezek az emberek nem olyan, mint a filmekben szokták lenni, tudod, hogy ilyen lehajtott bézósapkával, tudod, az ereszt mentén közlekednek, hanem köztünk járnak, tehát ez teljesen...
5: Vannak nagy rekorderek.
7: Tényleg 52... a Dennis.
5: Igen, tényleg a Denis,
6: Lakatos. Lakatos László, nem tudom, mondd-e valamit a név.
5: 52 leszek, még soha nem cigiztem, és nem tudok úszni. Így
7: az egyikkel semmi baj nincs, a másik azt szerintem gáz.
5: Az nagyon kemény.
6: Ne egyszerre próbáld ki őket.
5: Igen. Figyeld. 45 év, igen, vagy lehet, hogy nagyot fogsz úszni a cigi után. Szerintem akkor már cigi és úszás. Figyelj, 45 vagyok, sem külföldön nem voltam még soha, sem repülni nem repültem, de a legnyomibb, hogy Pesten is egyszer voltam, amikor a barátnőmék odavittek lánybucsúra. Szép napot Móni Szombathelyről, de cuki, ő nem volt még külföldön 45 éves.
7: Ráadásul Szombathely, hát kimész a városból, és Ausztriában vagy.
5: Mónit megpróbálod fölhívni, hát ha beszél nekünk. Igen, tehát hogy
7: azért, ha más
5: hogy vagy 45 évesen még nem külföldön? És most nem kell, nem szemsőre gondolok, Amerika, vagy Amerikába, vagy semmit, hanem hogy átlépsz Ausztriába.
7: Köpsz egyet, az már ott landol.
5: Beleszimatolsz az alpesi levegő, és visszajössz, érted? Tehát Szombathely, ráadásul hogy a fenébe nem keveredsz át?
7: Bringával ott vagy 5 perc alatt, tehát hogy még csak kocsi se kell hozzá.
5: Se külföldön nem volt, se soha nem repült, imádom. Ez nagyon jó.
7: Kemény.
5: Igen, na pont ilyen SMS-ekre gondoltunk, hogy amit nagyon-nagyon régen nem kezdtél. Még a repülés oké, de azért a külföld, egy kirándulás, egy utazás, egy autós, egy bringatúra, semmi.
7: Nem tévedtetek el, érted, osztálykiránduláson? Mert akkor is Ausztriában vagy, ha eltévedsz. Egy kicsit.
6: Én nem tudom, szerintem ebben van valami mérőjövő gyűlölet az osztrákokkal szemben.
5: Igen, a komplet külföld ellen.
6: Gyerjetek csak ide, engem nem kaptok meg.
5: 42 éves vagyok, most kezdtem el az egyetemet, jövő hónapban fogok diplomázni.
6: Ez nagyon
5: 42
6: nagy
5: évesen dolog. Kezdtem, most hagyja abban. Nem nagy vágyam vált ezzel, valóra Anett küldte nekünk. 52 vagyok, nem repültem, pedig repülőgép alkatrészeket gyártok 20 éve. 52 és nem repült
7: akkor
5: még.
7: Akkor ez pont ezért, mert igen, tudja, hogy mit csináltok.
6: Igen.
5: Azt a mindenségét. Egész eddig életemben azt mondtam, hogy nincs ez a pénz, hogy repülőre jöjjek, a fiamnak Cipruson volt az esküvője, mennem kellett, 57 évesen repültem először, kényszerből.
6: De fiad, hogy ismert téged, nem? Tudta, hogy ezt úgyse hagyott ki. Az esküvőjét nem hagyott ki, mert ott nagyon jó kell kinézni, meg amúgy is.
5: Nincs egyedül, én sem voltam külföldön, 50 vagyok.
6: De figyelj,
5: hogy itt van valami fixáció, tehát itt valami beakadt.
6: Igen,
5: hogy szorongás, hogy veszélyes, hogy nem indulok el. Tehát itt én arra lennék kérdés, hogy van-e valami mögötte, figyeljtek, valami hitrendszer.
6: Elmondom,
5: ami...
6: nyugodtan menjetek külföldre, hogy akkor is, ha nem beszéltek angolul, ott van az összes magyar.
5: Igen.
6: Elkiabálod magad? Tororodi! Hát oda fognak menni, mi a bajod?
5: 15 magyar oda jön azonnal, bárhova mész a környező országokban.
6: Nem kell aggódnotok. Plusz most már vannak szoftverek, ugye ilyen fordító szoftverek, és azzal szoktak kommunikálni a külföldiek Magyarországon is, csak belemondják, és oda.
5: Móni itt van velünk, az előbbi Viber üzenetet beolvastuk. Hello, Móni!
0: Sziasztok, jó reggel!
5: Hello. Hello. Nagyon függő, hogy megírtad, te voltál a Szombathelyi, ugye? Aki nem voltál még külföldön.
0: Így van, én vagyok.
5: Mennyi vagy? Hány vagy? Hány
0: 45.
5: És soha nem voltál még külföldön.
0: Nem.
7: Ja, várjál szívem!
6: Miért?
7: Hát fejtsük meg! Álljunk meg egy pillanatra! Hol laksz te?
0: Szombathelyen. A Szombathelytől
7: Ausztria 5 kilométer. Érted? Egy eltévedt részek biciklizés. Igen. Egy rosszul bediszponált osztálykirándulás. Mind átvezet a határon.
5: Semmi.
0: Ez így van.
5: És mehettél volna, de nem mentél, vagy nem is akartál, vagy nem volt lehetőség, vagy egyszerűen nem jött?
0: Hát kapásból már az is probléma, hogy még vezetni sem tudok.
5: Na jó, de nem volt egy külföldi út, egy osztálykirándulás, egy túra, egy baráti társaság, aki elmenne külföldre? Soha senki.
0: Semmi, abszolút.
6: De figyelj már, és akkor az azt jelenti, hogy otthon vagy Szombathelyen, és mivel töltöd az időt? Mi a hobbit például?
0: A munka.
5: Utazási irodákba jár.
0: Nem, kereskedelem, éjjel-nappal dolgozom.
5: Éjjel-nappal
6: de vágyszem úgy ilyesmire, hogy te mennél nyaralni? Van benned ilyen ambíció?
0: Hát, hogy a viharban, de hát így alakult.
5: Hova mennél először?
0: Hát Bora Borára.
5: Nagyon jó! Így azért megértem, hogy nem jutsz el külföldre.
6: Figyelj, őszinte leszek. Egy pozsonyt összedobtunk volna neked.
5: Igen, azért Prágával kezdeni, egy pozsonyja.
6: Bora Bora.
5: Igen, mondjuk, ha már ugrasz, akkor már nagyot kell ugrani. Igen, akkor már nagyot kell ugrani.
0: És az az érdekes, hogy sosem a pénzem múlt, hanem egyszerűen úgy alakult, hogy mindig másra, tehát most férjemmel ugye házat vettünk, szóval valahogy így alakult, hogy sem a férjem, sem én.
5: Ez az, igen. De a férjed sem volt még külföldön?
0: Nem.
5: Figyelj, nem fogjátok meg egymás kezét, és szaladtok át a határon most hétvégén, hogy megírjátok, hogy ez milyen volt. És ma átmentek, és holnap írtak egy SMS-t, hogy Bali Feri, képzeljétek ezt, átszaladtunk a férjemből külföldre. Se egy Aldi, egy Lidl, egy Billás bevásárlás, semmi? Tehát egy egész, ez nagyon durva.
0: Semmi. Az én egy kicsit németül beszélek, abszolút egyáltalán nem. A férjem meg aztán főleg nem. Ő csak magyarul beszél, és ő ettől irtózik, hogy ő neki meg kellene szólani bárkivel.
5: Aha, tehát hogy van ebben egy ilyen szorongás, igen, vagy egy ilyen, egy ilyen félelem is.
6: Jó, igen, tehát spanyol szeretője nem lesz, ezt már tudjuk.
0: Azt tudni.
5: Szombathelyről azért ki szoktál jönni?
0: A környező falvakban igen.
5: Bátor! Ez nagyon jó. Egyszer voltál Pesten?
0: Egyszer, mikor a lányok barátnőim elvittek a saját lánybúcsomra, oda vittek el, igen.
5: Fura volt, hogy alagútba jön egy ilyen kis világító szempár, amiről később kiderül, hogy a metró.
0: Figyeljetek, imádtam metrózni, nem akartam leszállni a metróra.
5: Ez nagyon kemény ez a sztori.
0: Ugye? Nagyon kemény vagyok.
5: Jó, figyelj csak. Nagyon, a külföld is igen, hogy Pesten egyszer voltál 45 évesen, ez is kemény.
7: Kinéztem igen. Neked egy túrát a hétvégére. Szombathelyről Rohonc városa, egy gyönyörű kis osztrák kisváros, 21 kilométer.
5: Az vállalható.
7: Annyi vasárnap zárva van minden náluk, tehát nem lesz az a veszély, érted, hogy valaki megkérdez téged osztrákiai jól, hogy tudod-e, hogy. Átmentek, kiszálltok a főtéren, körbe mentek a templom körül és vissza. Egy óra alatt megvagy, és megtörtént a csoda. Külföldön volt.
5: Igen.
0: Na várjál, Feri, akkor erre mondok egy jobbat, mert Rohonc teljesen tiszta. 10 éve lakunk Szombathelyen, előtte Kőszegen laktunk. Tehát az onnan kb. 5 kilométer vagy 6.
5: Az nagyon kemény.
6: De azért nem vágynak oda, mert érzik már az ottani levegőt. Á, igen. Szél elhozza.
5: Igen, a szél elhozza. Rothadó nyugatra nem kell menni, főn is megmondta. Innen csak rosszabb helyre lehet menni, úgyhogy betartod, amit mond.
6: Igen. 21 kilométer? Az mi, az délelőttel a társítás, ha Magyar Péter módra mész, és akkor meg is vagy.
5: Igen. Na jól van, figyelj, nagyon jó. Hát pont ilyen embereket keresünk, amit nagyon későn vagy soha nem kezdted, és hány éves vagy. Köszi, hogy csörögtél, vagy köszi, hogy írtál.
0: Sose adom föl.
5: Irány Bora-Bora, egyszer meg lesz.
0: Sziasztok.
5: Hello. Ez komoly. És a férje se?
7: Senki.
5: Soha. Van, aki 50 évesen jár először külföldön, van, aki 60 éves korában repül először. Van, aki 56 éves, azt írja, életemben nem ittam kávét, büfét vezetek, 50-60 darabot adok el belőle, 56 vagyok, még soha nem kóstolta, és még soha nem ivott ebben a formában. Egy kortyot se.
6: Óriási.
5: Van, aki az alkohollal van így, hogy 60 éves, és soha egyetlen egy korty alkoholt nem ivott. Mert a szülők és a nagyszülők miatt, akik alkoholizmusban haltak meg. 53 vagyok, nem tudok úszni. Külföldön sem voltam, soha nem repültem, de nem halok meg, ha még nem próbálhatom ki. Szabolcsi vagyok, sok ember van így, a Balcsi sem látták. Móni küldte nekünk. 65 évesen vittem el anyukámat Komárnóba, azóta beindult, 78 éves, nem bírunk vele.
7: Hadd menjen.
5: 46 évesen láttam először a Balatont, most 48 vagyok. 46 éves vagyok, nem repültem, nincs oksim, úszni se tudok. Judit küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Anyukám 61 éves, idén volt először külföldön, hatalmas lépés volt ez a drágámnak, nagy komplexusokat kellett leküzdeni, hogy ezt megtegye. 61 éves. Na ezt mondom, hogy mögötte mindig van valami szerintem. Valamilyen szorongás, vagy félelem, vagy hitrendszer, hogy te ott bajba kerülsz, elveszed az orientációt, nem találsz haza, elrabolnak, nem beszéled a nyelvet, nem? Tehát emögött mindig egy ilyen bizonytalansági tényező van.
6: De biztos nektek is van, amit nem csináltatok.
5: Ami nem utazás, vagy nem egy álom, hanem még úgy rajta van a bakancslistám.
6: Aha, tudod, hogy vártál mindig vele kicsit, hogy, aha, hogy így majd akkor mit tudom én, okosabb, bölcsebb, gazdagabb leszek hozzá, vagy...
5: Nekem csak úti céljaim vannak, az a baj. Tehát, hogy...
6: Mária Pócs.
5: Mária Pócs, Szolnok, Jászberény. Igen, háromszög. Igen, Bermuda háromszög, igen.
6: De igen, tehát ugye Erdélyben nem mehetsz, ezt tudjuk.
5: Minden. Há, ott van most Seperti vegy oda.
7: De hogy valami skillt megszerezni, valamit megtanul. Olyanod nincs például.
5: Már csak a motoros jogsim van.
7: Azt engedd, de nem neked való, mehet.
6: Szerintem sem neked való.
5: Nem. Miért?
7: Mit tudom én?
6: Mert a figyelem zavarod, nem passzol a motorozáshoz. Figyelj, Babett, te bol nincs modern, amúgy.
5: Becsibe 50-es pocit veszek, az a jó vagyok.
7: Mehetsz,
5: az
7: nem kell. Ahhoz nem kell jogség.
6: Annyira látlak magam előtt, hogy egy DJ-ti szemekben egy Babettán, ahogy így csapatod így a Balatonparton.
5: Babettával? Ezt látod az Otti, vagy Babettát?
6: Ezt nagyon szeretem, a Babett, ez nagyon jó.
7: Tudod tekerni, ha kifogy a benye, az nálad előfordul.
5: De mi, neked még van valami tevékenység? Tanulás, skill, bármi, amit úgy felszippantanál? Vagy van még valami, ami nem utazással kapcsolatos? A bakancslistán, mert elmenni, megnézni, megutazni, nekem nagyon sok van, de máshogy nincsen igazából. De az nem jó, ha ezek elfogynak.
7: Igen, gondolkodom erősen. Most valamelyik nap elővettem újra a gitárt, hogy csak jó lenne gitártanárhoz menni megint.
5: Aha.
7: Hogy én azt ugye sokáig csináltam. Azt például úgy megfogalmazom.
6: Én látok magam előtt egy ilyen Delhúz a Johnny-ba.
7: Nem, ezért hadd legyek már Bródi János személy igazolvány.
5: Neked tele van a listád? Neked tele van?
6: Képzeljétek el, hogy megfogom benne a gondot, már elég régóta, és most már egyre jobban csikol ez a dolog, hogy lehet, hogy el kéne mennem megint iskolába. Tehát, hogy egy új képzést csinálni. Valami jó, ilyen módszer specifikusat, vagy valami. Gondolkodtam a PHD-n, csak nem vagyok alkatilag annyira PHD-s típus. Tehát, hogy így,
5: inkább az
7: egy betegség.
6: Igen, mert nagyon sokat kell kutatni, az itt tök más, de valami, igen, valami.
7: A Béka most beiratkozott, például van ez a Canva nevezetű cucc, ami a mesterséges intelligenciával.
6: Én igazi dologra gondoltam, hogy egyetemen tanítanak. Nem ilyen
7: csípőtáncot,
6: aminek ez hangzik.
7: Nem, hanem, hogy ez egy ilyen grafikai cucc. A mesterséges intelligenciában működik az egész, rohadt jó. És minden héten háromszor ott ül 2 órát az internet előtt, a másik oldalán a tanárnéni, és tanítja őket. És figyelj, annyira élvezi a csaj, hogy valami új dolog ráadásul.
5: Hogy használja az agyát.
7: Igen, meg használja az agyát, igen, és ráadásul ugye mai a sztori. Tehát, hogy egy olyat fog megtanulni, ami elméletileg a közeljövőnket befolyásolja a mesterséges intelligenciát.
6: Mennyi pucérfogat fog csinálni? Én pucérképeket fog festeni felül.
7: De csak rólam.
6: Igen. De ez nagyon jó, szerintem tanulni nagyon jó, ez rajta van nekem is a listámon, meg vannak még ilyen elképzeléseim különben magammal kapcsolatban, de nekem van egy csomó ilyen szakmai dolog, amit még szeretnék csinálni.
4: Nyugalom, nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza. Életveszélyes gyalogát kelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Baka András a felkérést elfogadta, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sólyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A köztársasági elnök megválasztásáról szóló parlamenti szavazást a tervek szerint kedden tartják. Amennyiben kedden megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Baka András korábban a legfelsőbb bíróság elnökeként, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként is dolgozott. Baleset és életveszélyes gyalogosan átkelni a Dunán a hajógyári szigetre, figyelmeztet a kormány. A rendkívül alacsony vízállás miatt a Duna mellékágának egy szakasza ugyan gyalogosan járhatónak tűnhet, a hatóságok szerint azonban senki ne próbáljon így eljutni a szigetfesztiválra. A veszélyes területet a rendőrség kerítéssel zárta le, és figyelemfelkeltő táblákat is kihelyeztek. A helyszínt a fesztivál teljes ideje alatt rendőrök felügyelik. A hatóságok arra kérik a fesztiválozókat, hogy kizárólag a kijelölt és biztonságos útvonalakon közelítsék meg a szigetet. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NEWIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Néhol megélénkül a déli délkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és arra felé elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Még több felé lesz friss a hajnal, de napközben országszerte kánikulában lesz részünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
1: Két napja próbáljuk kitalálni, hogy Gyulinak mi volt az a program, ahova elcsalt a tegnap szakadó esőben a Zsült és az Annát, és azt ígértük, hogy aki ezt elküldi nekünk jól, az kap egy ajándékcsomagot, de hogy nem sikerült ezt igazából senkinek eltalálni, hogy ti hova mentek.
2: Nem érkezett helyes megfejtés. És ma reggel odaléptem a Vikihez, és mondtam neki, hogy ne haragudj, Viki, én sosem tudom, hogy kinek mikor van a születésnapja, de hát neki is most volt, és mondta, jaj, nem kell.
1: Felkeltő jellege jelezte, hogy nem biztos, hogy ő akarná ezt a kis külön meglepetést. Viki jelezte ezt.
3: Hát, hogy rettegnek, ha Juli rájön, hogy valakinek szülinapja van, mindenki menekül.
1: Lassan mi jövünk, Feri, most már minket is elvisz valahova.
4: Én pont nem érek rá
1: születésnapom. Tudod, én megyek.
2: Kitalálok neked valami olyat, hogy azt fogod mondani, hogy Juli, miért nem hívták korábban?
1: Oké. Kérem, jegyezzék fel a hajónaplóba, jó? Jelzem. Igen. Megint jelzem. Mindig jelzem. Én mindig mindent jelzek, gyerekek, mert tudom előre, hogy baj lesz, de mindegy. Tehát, akkor július 18, írd be. Légy és jegyezd fel, jó?
2: Akkor jeleztem. Éppen aznap nem jelzem. Budapesten? Keressél majd
1: abban a hónapban épp... Na jó, ne. Nem hiszem el, ez nagyon szívális. Oldalra néztem, és a Zsül kirakta a fotót, ahol voltak, és az, igen, szexi. Hát nem, én ehhez már, ma ehhez túl kiégett vagyok. Én ma ehhez túl fáradt vagyok, nekem ehhez nagyon hosszú volt az estém, hogy ezeket realizáljam. A Zsül arcát, csak a Zsül arcát, tedd vissza a fotót, azt az arcot nézd meg a Zsülle.
4: Úgy tűnik, nem vagy boldog Gyula.
1: Mit csináltatok?
2: A dolog az úgy indult,
1: mit
2: hívtam egy taxit.
1: Innen tegnap.
2: Igen. A Zsül mondta, hogy hát neki vissza kell jönnie, mert hogy fel kell tölteni az anyagokat.
1: De semmilyen kis lelkiismeretes néző 15 év után.
2: Ő a munkahőse. Amikor elmondtam, hogy mit csinálunk, akkor úgy láttam az arcán, és nem van meg, ezért kell vissza. Maradtam volna inkább ott.
4: Hát annyira jó sikerült a kis programotok, hogy többen írják, hogy nincs rendesen fönt az anyag.
2: Nem, mert titkolóztunk. Direkt titokban tartottuk. Szóval taxival megálltunk direkt a Bajcsi-Zsilinszky-Andrássy út sarkán, hogy még véletlenül se tudják, hogy hova viszem őket.
1: Nem hiszitek el, hogy mit látok. Nem, ez annyira szürreális, hogy figyelj, Júlia, amit az előbb mondtam a születésnapommal kapcsolatban, engedd el.
3: Nem.
1: Engedd el, nem.
3: Azt írtam a hajónaplóba.
2: Annyi szuper kis programból maradsz ki, mert ilyen kis elutasító vagy, pedig hogyha eljönnél...
1: Elutasító? Igen. Hát nem hívtál el?
2: De nem, akárhányszor ránézel ezekre a dolgokra, mindig azt mondod, jaj, nem.
1: Ahogy látlak titeket, hogy én próbáltam kitalálni titeket, hogy múzeum, hogy jó, film, hogy van
3: senki
1: az.
3: Nem
1: látom
3: meg,
1: a képeket,
3: senki.
1: Hogy mit csináltok, a büdös életben nem írja meg senki. Én láttam, hogy mit csináltok, és ez így teljesen szürreális. Éppen azt kell mondjam, hogy nagyon jól is. Tehát, hogy teljesen tipik jól is. Nagyon jó. Én bírom, hogy ilyen vagy. Egyre jobb.
2: Oké, tehát Anna élvezte.
3: Én ennyit elárulok, nem mondom meg, hogy mi majd, hát majd így rátérünk.
1: Igen, valami nyitas vagy, ne ígér. Leírtam Anna szörp úgy, hogy nem volt, egy kortyacsétam, kávézó. Na, szóval mit látunk a képen, hova mentek? Azt látjuk, hogy Zsúl teljes feladással, Anna nagyon nagy mosolya az arcán ül, egy szőnyegen ülnek, és hátukat neki döntik egy ilyen üvegkorlátnak, olyan, mint egy kávézóban lennének, vagy nem tudom, ez pontosan mi, de hogy egy ilyen szép beltöltén boltíves teremben vannak az emeleten, és szerintem ez vagy csüngőhasú, vagy ilyen vietnámi, vagy törpe, vagy valamilyen malacok vannak a lábaitok között.
3: Így van.
1: 35 darab rózsaszín, fekete, barna malac, ti betakar a pókróc, nem is, hogy ne fosoljon a sze.
3: Azért, nem, szobatiszták, teljesen.
1: Ja, azért, hogy ne fosoljon a láb. És 66 darab malac között ül a Zsűl a teljes feladással. Júli jönében 43 darab fotó. Malac. Igen, ez egy jó fotó, igen. Zsűl a mi az Istent keresek itt? Már megint mibe vagyok? Már megint mi történik velem? Anna nagyon simogatja, de a legboldogabb középen Júli. Tehát minden programon ő a legboldogabb.
4: Ő egy kicsit magának csinálja ezt.
1: Ő egy kicsit magának. Egy ilyen kollektív malac simogatásban vagytok. A büdös életben nem találtuk valakit.
3: Ez valami csúcs volt. Kiszálltunk a taxiból, és akkor elkezdtük tippelgetni ott a Bajcsi-Zsilinszky-Andrássy sarkán, hogy hát mi lehet ebből. És akkor mondtuk, hogy hát Júli, hát egy lakás.
2: Igen.
3: Hát te nyerted meg az Eurojackpotot, hiszen szemben egy ingatlanos van, igen. És hogy hát oda viszel minket.
1: Ide valaki terrorháza. Júli, köszi, szakadó esőbe, de jó hangulat. Szóval kiszálltatok, de még semmi, még nem sütettétek.
3: Nem, elindultunk, átmentünk a zebrán, mentünk, befordultunk a Bajcsi-Zsilinszky úton, már nagy volt az izgalom, hát hova a fenébe megyünk, hát itt semmi nincs, van egy édességbolt a sarkon, még nem, hogy befordultunk a kis anker közben.
2: Nem.
3: Vagy nem akár?
1: Nem. Befordultatok valahova.
2: Befordulunk, igen. És akkor egy kávézóba beléptünk.
1: Ez egy kávézó.
3: Beszarok,
1: mik van.
3: De hát ott már rögtön lebukott előtte, mert ugye kint van ugye a kis malacka, tábla.
4: Ja, és már tudtátok,
3: és azonnal vágtam, hogy miről van szó. Mondom, nem igaz, Juli, nem igaz. És akkor bementünk, és akkor először egy nagyon jó kávé, ilyen nyugalom, kávé illat, és akkor egy idő után hallod, hogy...
4: Én is ott voltam is.
1: Annyi az egyik éppen nyársadunk a segélybe, mert jött egy török csapat, aki barbecue-t kértek, és nem tudok más csinálni, meg barbecue-szer, a kis röpfit fölrakták nyársa pörögni közben.
3: Fönt a galérián vannak ők, és ők alukálnak, mert egy időpontot kell foglalni, ők nem mehet föl, oda egy komoly protokoll van, hogy hogy jutsz föl, mert a tisztaságot, ugye a baktériumokat, hogy ők ne legyenek betegek, meg ne hurcoljon senki semmit, először le kell venned a cipődet, le kell fertőtleníteni a kezedet.
1: A sárgóvás emberek lefújnak, tudod.
4: Ja, ezért van rajtad a pokróc is, hogy az, nem
3: azért,
4: hogy
3: nem azért, az azért, hogy be tudjon a lábad közé menni, aludni.
1: Bekuckózik. Van egy kávézó, ami abból csinál profit, hogy malacokat vet magához, és oda tudsz menni, és tudod simogatni ezeket a malacokat.
2: Igen, kis malacokat, igen.
1: Hát komolyan mondom, megérett a világ a pusztulásra.
2: Fél órás.
4: Tartottuk őket.
2: Turnusok vannak, és egymást váltják a turnusok, telen kávézgac, majd egyszer csak megérkezik egy hölgy, és azt mondja, hogy na, akkor törn, ahogy te ma, egyszer volt el egy ilyen, mindegy, és lejön, és azt mondja, hogy akkor tessék levenni a cipőt, tessék levenni a kabátot, ékszereket, meg itt minden.
4: Várj, a zsülnek
1: szóltál, loptak, hogy vegyél
4: tiszta,
1: vagy mi
4: az tiszta zsúzokni?
2: Magam egy gagyizott.
1: Kastázgatnak ezek a malacok.
2: Szeretik lerágcsálni a csillogó dolgokat, úgyhogy mondták, hogyha valami kilóg, vagy bármi ilyesmi, akkor azt
3: karkötő,
2: dugjuk el,
1: hogy azt így lerágja a malac.
2: Mert így rámegy a malac. És akkor fertőtlenítették a kis kezünket, és elindultunk fölfelé a galérián, és ezt csak azt hallott, hogy mint egy ilyen gyerekcsoport, így elindulnak a kis malacok, és így szaladnak így az
1: agyban. Miért van hány ingeremetől a programtól? Nem tudom. Kutatom magamban az érzést, mit kellene valami szolidaritás, valami kedvességet érezzem, de inkább csak egy ilyen fura öklendezés van rajtam.
2: A cukiságfaktor, nem tudsz velem
1: idegen. Malacokat dögönyöztök egy
2: kávézóban. Kávézóval.
1: Belem van a baj. Én vagyok egy ilyen lelketlen.
2: Kérges a lelkem.
1: Kérges a lelkem.
2: Gyere el egyszer malacot simogatni.
3: Nagyon cukik. Figyelj, ott röfögnek, a plédre odamászkálnak, nagyon kell őket vakargatni, és akkor becsukja a kis szemét, és elalszik. És ez tényleg olyan szinten cuki, hogy megőrülsz. Nagyon aranyos.
2: És fent van mennyi? 15?
3: 12, azt hiszem.
1: Ez van, amikor a városi vidéki akar menni.
4: Igen, hogy a malacokat tartasz az emeletem.
1: És milyen malac típusa? Tehát milyen malac?
3: Hát ezek ilyen törpe malackák.
1: Sima törpe malackák.
3: Nagyon cukik,
1: mint üzleti profil vagyok ettől rosszul, hogy bent tartják őket azért, hogy hárommal több kapucsinot adjanak el. De nem átkízás, jól vannak, szeretik, tehát nem is erre vonalnak, hogy jó, biztos átkízás, nem, nehogy az, de hogy ilyen, nekem kicsit ilyen, nem tudom, ilyen bizarr.
3: Figyelj, hogyha ők itt befejezték a szolgálatot, mert ugye nem lesz belőlük szalonna, meg kolbász, hanem elmennek egy, mondta a hölgy, valamilyen ilyen kis állatsimogatóba, ahol egy malac otthonba, ahol élik tovább, békésen röfögve a kis életüket.
4: Malac otthon.
1: Gyula, őszintén, de most tényleg néz rám.
3: Jó, most a Zsűr jön.
1: Néz rám, és vedd számításba az elmúlt 15 évünket, és legyél nagyon őszinte. Gyula, mondj erre valamit, te ezt élvezted?
5: Nekem Feri jutott eszembe.
4: Köszönöm. Nem akartam radikális lenni ebben a megszólalásban,
5: nem,
4: de muszáj lesz.
1: Én behalok ezektől az állatos kávézóktól. Tehát, hogy valahogy nem tudom, de, és még csak nem is a kizsákmányolás, nem is állatkizás. Ezek a malacok jól vannak, szeretik őket, dögönyözik őket. Semmi bajuk. Mégis gusztustalannak tartom őket, de hogy ilyen, de nem tudom megmondani, hogy miért, hogy emberek azért, hogy valamilyen profitot termeljenek, kitalálják, hogy malacot tartunk, behívjuk oda. Annyira vicces az egész, hogy közben tök cuki, és valószínűleg lenne három malac itt a stúdióban, agyon dögönyözni őket, mert marha cukik.
2: Nagyon édesek.
1: Marha cukik, tök édes állatok, de valahogy annyira ilyen, nem is tudom, milyen ez a program. Már nem a te programod, hanem az, hogy...
2: Azok általában.
1: Nem, tökre értem, meg tényleg tök helyesek, tehát nem így van, csak nem tudom, valahogy az emberen csodálkozom.
4: malacoknak egyébként?
1: Szerintem igen.
4: Elégként jön valaki, és...
2: Figyelj, nem úgy tűnt, mintha nagyon szenvednének.
1: Tehát nem, bizonyos dolgok van.
2: Megkapod ezt a kis pokrócot, leülsz a kis sarkokban, elmondják, hogy mik a játékszabályok, órához nem nyúlsz, szájához nem nyúlsz, nem emelgeted, oda jön hozzád egyébként, tehát nem kell őket hívni, hanem jönnek, letakarod a lábadat, és ezek jönnek, és így bevackolják magukat hármassával, összebújnak a lábadon,
3: ott néz csak.
2: Benyomják a nóziukat a hónod alá, és akkor így halkan csámcsognak, röfögnek, és te közben
1: pedig nem egyfajta szeretet őket. Hiány, vagy nem egy ilyen valami?
2: De mi mindannyian szeretet hiány.
1: De csak kérdezem,
2: mindenki, hogy... aki malacot megy simogatni, a szeretet hiány.
4: Miért nem simogattok kutyát, vagy macskát?
1: Az olyan simogatni
4: való, de a malacot nem simogatjuk.
3: De ez törpe malac egyébként, de simogatjuk.
1: Mondd meg őszintén, mekkora nyársat dugnál a senkiben?
4: De úgy, hogy négyet egymás után itt sorba állítani,
1: borral vagy mivel kell meglocsolni
4: őket. Így mutatom, hogy hogy tekerném a
1: jövőt. Simogatja a malacot, nézd a tekerő mozdulatot.
4: Te
2: mindig csak 80-100 kilós állapotában látod ezeket az állatokat. Meg általában már kibelezve. De ők 6-8 kilósak.
3: Nem eszünk meg mindent.
1: Igen. Balázsról most derül ki, hogy látás muszlim. Ez van, gyerekek, hogy látás muszlim vagyok, ez a helyzet. Jó, úgyhogy nem tudom, de egyébként marhacukik, tényleg marhacukik. Valahogy nagyon-nagyon-nagyon, meg kedves állatok, tehát ilyen végtelenül barátságosak. Aki látott már ilyen malacot, ezek, hogy tényleg jönnek, bújnak.
2: Mosolyognak.
1: Igen.
2: Mosolyognak is.
1: Nem, csak ilyen az arcuk.
2: De, tehát, nem, mosolyog.
1: Látod, ez az, amikor emberi tulajdonságokkal ruházunk fel egy állat, ez a malac nem mosolyog, ennek a malacok így áll a szája, érted? Ez nem ugyanaz.
3: Ugye a szotyolánál se hittétek el, ugye, hogy csak egy hörcsög, ott is ugye hurkapálcát akartál dugni a bizonyos helyére.
2: Nem, kapnak ilyen kis répadarabkákat, ilyen kis jutifalatokat, és akkor azokat így osztogatják, de amikor már így elmúlt az izgalom, akkor ezek így szépen így megtelepednek mindenkinek az ölében, hárman, négyen összebújnak, és akkor úgy elszundikál.
3: Érzed a kis testük melegét, és hát emlékszem, mikor bemúlt a stúdióba,
1: Szilvi
3: behozta a malacot, a törpe malacot, aki jósolt nekünk, ugye?
1: Nagyon cuki volt.
3: Ő is mennyire aranyos volt, a Szilvi.
1: Van egy kiskutyás jóga is van. Érted? Kiskutyás jóga.
4: Saját kutya kell hozzá.
1: Kiskutyás jóga. Teljesen meghűlnek az emberek.
2: Oda megyek legközelebb.
4: Milyen jóga?
1: Juli! Kiskutyás jóga. Messzarok. Mindenki megőrült. Tényleg megértünk a pusztulásra. Miért
2: van?
1: De miért kell a kiskutyát bevinni jóga órára?
2: A kiskutyás jóga az azért borzasztóan cuki, mert fekszel a földön, és egyszer csak azt hiszed észre, hogy kiskutya rátelepszik ide a nyakadra, oda bújik hozzád, és elszundít.
1: Megint velem van a baj?
4: Nem.
1: Légy, te vagy az utolsó támogatod. Kiskutyás joga.
2: Kiskutyás joga azért is egyébként nagyon klassz, mert általában menhelyekkel dolgoznak együtt, elhozzák a kölyköket, és egy csomóan úgy mennek haza, hogy na akkor én őt hazaviszem. És határozottan növekszik az örökbefogadói kedv, tehát egy csomó kutyát oda tudnak adni gazdának. De a kiskutyás jogának is van létjogosultsága, szerintem.
4: Állunk egy valahol csodálatos földterületen, ahol még minden rendben van, de ez a földterület egyre kisebb. Mi a peremén állunk, haver, és le fogunk zuhanni.
1: Nem tudom, hogy az én inger küszöböm van máshol, vagy tök, vagy a büdös helyben ki nem találtam volna. De hogy...
3: Nyilván egy városi embernek ez ugye egyfajta nyugalmat hoz, kávé illatot hoz, malackát hoz, a kis testmelegét. Nyilván egy vidéki embernek ez röhögni való. Én meg röhögnék, akkor a beteg, illetve a labubukon meg egyebek.
4: És rántott húsos szendvics volt egyébként.
1: Pislogj, ha menekültél volna. Legalább adj valami jelet, te, benned bízom, pislogj, ha menekültél volna erről a programról. Jó, figyelj, Juli, én mondtam ezt a júliusi születésnapot, engedd el!
3: Fölírtam a hajónapra.
1: Engedd el!
4: Mi már évek óta nem tartjuk.
2: Úgyhogy meg lesz, Pali.
1: Közben Zsűl megnyitotta a kecske jogát, karámban, vagy egy ilyen fakarámban, karámban jogáznak emberek joga matraccal, és ott vannak körülöttük a kecskék. Ami néha rámászik, néha leeszi a bogyót a hátáról, teljesen értelmetlen. Teljesen indokolatlan.
4: Mi ebbe a jó? De tényleg.
1: Semmi, indokolatlan.
4: Tehát áll egy kecske a hátadon, és eszik a hátadról, mert rászorták a tápot.
2: Ráadásul a legkevésbé sem a jogáról szól innentől kezdve a történet. Tehát nem tudod felvenni azokat a pózokat, meg kitartani, amit kell, mert jön egy kecske vagy egy kiskutya, és oda söndörödik hozzád, nyilván azon elkezded vakargatni.
4: Persze, de ők nem, látod, ők nem vakargatják, ott ők komolyan jogáznak. És a legjobb
2: része, menjetek el önkéntes munkára állatmenhelyekhez, és akkor mindenki nyer. Úgyhogy...
1: Az teljesen.
4: Mert én ezt kizsákmányolásnak érzem egy kicsit, és a bocsi a malacos kávézótól, de azt is annak érzem. Mm. Érted? Tehát, hogy az nem segít igazából az állaton. Tehát nem, tudom, hogy azt láttátok, hogy jaj, de cukik meg milyen jól érzik magukat. De az egy ilyen állat életében, hogy ott 30 percenként jön, ti levonultok, jön az újabb zoknis csapat, leül, pokróc, én megint oda megy.
2: Te beszélsz, te meg láncsra húznád őket, és megennéd. Te,
4: mert ez
2: te
4: a dolga. Beszélsz. Mert úgy hívják, hogy haszonállat.
2: Milyen álszent dolog ez. Nem, egyáltalán nem. A malacokat, miközben te felfolnád élve.
4: Nem, tartod a malacot, felneveled, és utána annak megfelelően elkészítve elfogyasztod. Mert ez a haszonállatnak ez a dolga. A kutyát nem esszük meg, de valahol azt is megeszik, mert úgy szocializálódtak. Nekem olyan furi ez az egész.
1: Svájcban alpaka joga. Tehát alpaka joga, érted?
4: Aki még le is köp.
1: Hogy megőrültünk. Tehát, hogy itt a világ vége, teljesen egyértelműen. Svájcban írják, hogy alpaka joga van, bemész, és hogy ott jönnek, mennek közötted, te ott jogázol, és érzed a kisugárzásukat, a frekvenciájukat, nyugtatnak, és közben ott vannak. Nem nagyon tudsz velük gyömeszölni, mert azért azok nagyobb állatok az alpakák, ugyanaz nem egy kicsi állat. De hogy elterjed dolog, alpaka joga.
2: Sőt, hát
1: nem hiszem.
2: Szájzalat is kap, nem? Hogyha belenyúlsz a szájában, mint a teve.
1: Igen. A törpemállat nem haszonállat, Ferenc. Már javítanak is azonnal. De azért egy citromot a szájába azért. Jó, mégis csak jobban nézed ki. Igen. Van olyan, hogy kakaójoga, a kakaót fogyasztanak közben. Oké, de a kakaószertartásoknak van egy ilyen menete, azt csinálják ilyen szertartásoknál, igen, és akkor hát nem azt mondom, nagyon szédelikus utazás van, de hogy a kakaót azt használják ilyen különböző szertartásokra. Igen. Júlia, amit kiraktál az Instára képeket, olyan jó az egyiken a nézéset, hogy gyászolnék veled, Gabi. Küldte nekünk.
4: Van, akinek látod még a malackodásról is egy másik malackodás jut eszébe.
2: Egészen másban vagytok.
1: Igen, van olyan kávézó, ahol Budapesten több különböző állatot visztek az asztalaitokhoz, teráriumban vannak körülötted.
4: Ugye nem zárták be őket?
1: Mert de valami balhéjuk nekik volt, ott, ugye volt ilyen most... hüllős kávézó volt, valami történt velük.
4: Igen, most a malacokat is, vagy a malacos kávézót is rángatják egyébként, ahol voltatok.
2: Rángatták?
4: Tehát már most megoldódott minden?
2: Én szerintem igen.
4: Jó.
2: Azért ezeket viszonylag gyorsan kinyírják.
4: És a képen már kint van piros salát húzva? Hogy nem mertek be?
2: Igen, van itt felirattal.
4: Igen, Feri nem.
1: Nem olyan, mintha tulajdonképpen az ember önmaga a paródiájával válna, egyre jobban bolondulna meg? Tehát, hogy az alpaka joga, a kecske joga nem azt mutatja, hogy kezd az emberiség tényleg megőrül? Kezdünk egy kicsit bebolondulni ebbe az egész őrületben, ami körülöttünk van, és hogy egy ilyen teljesen rossz az irány.
2: De mikor szabadult ez el?
1: Na, ez egy jó kérdés, hogy mikor kezdett el az ember ilyen szinten megbolondulni?
4: Nagyon ráérni.
1: Szerintem az emberiség egyik legnagyobb törése az maga a városba költözés, és megszakadása a kapcsolata a természettel. Tehát az ember, ha megnézed, mondjuk nem tudom mi az evolúció és milyen hosszú, de sok százer éven keresztül egy természet közeli nép volt.

0: szakadt ez a kapcsolódás, és ennek a kapcsolódásnak a hiánya, ez valójában, hogy alpaka jóga van. Hiányzik valami, amit nem tudsz megmagyarázni, és kitalálsz ilyen baromságokat, de valószínűleg az önmagadhoz való kapcsolódás, vagy a természethez való kapcsolódás, vagy az a kapcsolódás, amit éltél 100 000 éven keresztül, hogy együtt mozogtál magával a természettel, ez megszűnt. Az utóbbi 100 évünk a legnagyobb kudarc szerintem, szerintem, vagy az egyik legnagyobb.
1: Szerintem meg egyszerűen azóta vagyunk ennyire elborultak, amióta megvan a közösségi média. És annyira jó dolgokba futok bele egyébként, tehát ti mindig röhögtök rajtam, hogy jó, mert megint valami agyamentség.
0: Nem szórakoztat valahol. Egyébként tényleg szórakoztató. Szerintem ez nem FOMO ambiente vagy. Erről beszéltünk, szerintem ez nem. Szerintem most kapsz valami olyat vissza, hogy elkezdtél újra magadnak fontos lenni, csatlakozni magadhoz, és megnézni, hogy hova akarok elmenni, mit akarok megélni, milyen, mert hogy a te életed újra egy kicsit elkezdett önmagadról szólni. Szerintem ez egy tök jó folyamat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap? Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bajalex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Indulsz a fesztiválra? Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu/fesztivál oldalon.

0: változatosan.
1: Rádió 1.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: Rendszeres egyeztetés indul a turisztikai ágazat szereplőivel, visszakapják korábbi nevüket a Honvédség egyes alakulatai, már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Rendszeres szakmai egyeztetést indít a kormány a turisztikai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy olyan rendszert szeretnének kialakítani, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai és javaslatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A konzultációk során a turizmust érintő problémákat és fejlesztési lehetőségeket is áttekintik majd. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek biztosít munkát Magyarországon. Összesen 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt a kormány három magyarországi repülőtér idei működéséhez. Magyar Éva kormányszóvívő közölte, hogy a debreceni, a sármelléki és a pécs-pogányi légikikötő részesül a segítségből. Az érintett repülőtereket működtető társaságok súlyos likviditási problémákkal küzdenek. A kormány tájékoztatása szerint az állami támogatás nélkül a cégek fizetésképtelenné válhatnának. Visszakapják korábbi elnevezésüket a Magyar Honvédség több alakulatánál, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy az ehhez szükséges alapító okirat módosításokat már alá is írta. Így egyebek mellett 51. Nagy Sándor József híradó és vezetésbiztosító dandár, 30. Kinizsi Pál páncélozott gyalogdandár és 5. Bocskai István lövészdandár néven működnek az érintett alakulatok. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
4: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjot, az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
3: Marad a nyári meleg, ma felhőtlen, száraz idő várható, változó irányú mérsékelt szél lesz a jellemző, csupán északkeleten lehet erősebb a szél. A hőmérséklet délután 30 és 35 fok között alakul a térségben. Holnap az ország nagy részén derült napos idő várható, viszont északnyugat felől felhők érkeznek és előfordulhat kisebb zápor, zivatar. A hőmérséklet hajnalban többnyire 12 és 20, még napközben 33 és 37 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
6: Anna, Júli, Sülik

0: műsor!
1: Reggeli műsor!
0: Balázsék Extra!
2: 100 éves korában meghalt Székely Tamás, aki a MÁV-nak a szignálját írta. Gyászol az egész ország. Ez legalább akkora volt, mint egy malév szignál.
3: A MÁV kiírt, képzeljétek el egy pályázatot, hogy valaki írjon egy izét, hogy ne az legyen, hogy a hangos bemondóval azt szól, hogy figyelem, figyelem a kettes vágányon, hanem legyen valami ilyen szignál, és egyébként Székely Tamás ott dolgozott a MÁV-nál, de ő nem zenész volt, hanem egy műszaki ember.
2: Ne csinálj!
3: És ráadásul megalkotta magát a gépet is, ami atom pontosan tudja ezt mindig lejátszani. Ezt a dallam.
2: Kitalált erre egy zene lejátszó gépet, igen, valamit.
3: Így van, nem volt benne semmi mozgó alkatrész, ez ugye nagy dolog volt akkoriban, hogy valami tud zenélni így, és teljesen elektronikus a berendezés, és azóta is ezt szolgál. Szerintem nem is csináltak belőle újat.
2: Mikor írta ez pontosan?
3: 73.
2: 73 óta
3: ezt hallott, hogy...
2: Azért, hogy a másik, a két szignálja van, a másodikat, és ő érte, ez nem tudom, mi a második. Vagy nem
4: van
2: tudom,
4: a másik,
2: mi...
4: azt először majdnem azt kezdtem a dúdán, csak várjál, most nem.
2: Várjál, addig ez. Gyere rá a másodikkal.
4: Aj, basszus, az van, hogy összezavartam.
2: Jaj, basszus, megint késünk.
4: Van egy másik szignál, és először az jutott eszembe.
2: Már van a MÁV-nak egy másik szignálja. Valaki dudoljál SMS-ben? Jó? Tehát írja le valaki.
4: Hogy is van?
2: Ez az ITC, ez az IC szignál, azt írják. IC szignál. Ez szól, amikor jön egy IC? Várjál.
3: Igen, ez személy gyors.
2: Szólja, melyikre gondoltál?
4: Ezt soha nem hallottam még, soha életemben.
2: Jó, ilyen nincs
3: ez
2: a MÁV-nál.
4: Ez valami.
2: Ez valami karácsonyi. Na. Ez valami karácsonyi.
4: Ez a Pumukliból a következő rész.
3: Ez igen, ezt ismerem.
2: Ez a, azt meg, ez a flörtöknél van. Igen. Ez egy esebb. Ez egy esebb szignál.
4: Ez a karibi térségből van.
2: Köszönöm. Na gyere most a szignál. Na tudod a szignált.
3: Na a második a
2: tessék. Nincs meg. Én egy MÁV szignált tudok.
4: A másodikat azt ismertem.
2: Valamit behalóztál. Nincsen második MÁV szignált. Ez volt.
3: Hát de ezzel jelölik.
2: Tidum diridudum. Tidum diridudum. Na így megvan. Várjuk, próbálom olvasni, amik jönnek, mondnak, hogy melyik. Jó? Tü. Ez?
4: Nem.
2: Tidum diridudum. Ha most ezeket küldik, én most csak beolvasom, mert hát a beugrik.
4: Igen, próbálkozunk tovább.
3: Didum, diridididum.
2: Nem. Dü.
4: Mi a pontos érkezés színnál? Zsü.
2: Pontos érkezés.
3: Tára, titá.
4: Nem a Family Frostos kocsinak egy zére gondolja.
2: Haj, dududududududá. Badadada, badada, badada. Bodobo pepe. Hát akkor lehet, hogy ez, nem?
4: Ez a Miskolci gyors.
2: Emilio zseniális. Emilio vagy. Imádom, lehet, hogy ez az új MÁV-szignál egyébként. Menjél viccesen, ez lenne az új MÁV-szignál.
4: Ez én vagyok a középfokú nyelvvizsgámon.
2: Igen.
4: How do you do? Válaszolj, légy szíves.
2: Emilio, akkor kérjük, adj elő a tételt, jó? Nem kell, elég, ha jó hangja van. Nem kell, de mindent azért nem tudhatnak az előadó művész a gyerekek.
4: Imádom.
2: Milyen szignálokra emlékeztek még? Tessék, ki nyer ma? Megvan? Tudja valaki fejből? Aki kérdez, Cigány György.
3: Aki válaszol.
2: Figyelj, ez a ki nyer ma szignál.
5: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben.
2: Emlékszel erre? Hát ez Kossuth Rádió.
4: Állászor a karomon.
2: Tényleg? Ennyitől?
4: Igen,
2: nem mondom, kell sok.
4: Tíz éven keresztül keltem, mert nagyapám lakott a szomszéd szobába, és minden reggel 4-kor már hallgatta. Tínédzserként azért erre rendszeresen fel kellni hajnalban. Figyelj, fú.
2: Mutatom a következőt, tessék, ki kell találni, csukjátok be a szemeteket. Jó,
4: tessék. Nem tesz semmit az arcomra.
3: Már ott van.
4: Ez egy bizalmi kérdés.
2: Figyelj, indul, ez mi volt?
3: Várjál, ez nem Delta, hanem a... Nem.
2: Mi volt ez?
3: Delta.
4: Jön a repcső, hallod?
3: Delta volt?
2: Ez Delta.
3: Tényleg, igen.
2: Úristen! Úristen!
3: Úristen!
2: A gyerekkorról telt a főcímzene.
3: Amúgy zen ment a jégcsillatokba.
2: Igen, mennek a jégcsillatokba, igen. Júj, de jó volt. Azt a minden.
4: De kemotogsz a szornák a lelkemet.
2: Jó, ez a következő, ki kell találni. Az a baj, te túl fiatal vagy ehhez.
4: És buta. Ezt kell tőle
3: bevezetni. Nem fejlődött ki az agyad.
2: Jó, figyelj, mutatom a következőt. Tessék, ez mi volt? Mutatom.

0: És van.
1: Várj, a képe is jó volt.
0: Jó volt a képe egyébként. Panoráma, persze. Hát ez a hallgatóink nagy részének lehet, hogy már semmit nem mond. Tehát ez olyan volt, mint amikor, mit tudom én, nagyanyánk mesélt a nem tudom, az első és második világháború közötti időkről. Nem? Tehát, hogy ez hallgatóink nagy részének ez nem mond semmit, de most mindenki mond a Zsülnek valamit, hogy mit tegyen be. Most nekünk kell becsukni a szemünket?
2: Igen, igen, és nektek kell becsukni a
0: szemünket.
1: Jól, valami új lesz, fogadjunk.
2: Nem lesz új.
1: Nem lesz új.
2: Nekem nem új. Szerintem nektek sem új. Nem.
0: Ez egy verseny, nekem minden így ilyen egy verseny. Ha nem győzök, nagyon durci vagyok. Egy napig nem szólok senkihez.
1: Nem lesz Facebook kislány.
0: Nem, hajszos elbukom. Ja? Na, ez mi a tököm? Mi ez? Ez nincs.
2: Na, gyerünk!
0: Széni Alász! Fúj, de undorító volt ez. Fúj, de gyűlöltem. Ez a szulák. Milyen jó hangja volt.

0: De jó. Jó? Figyelj, mutatom a következőt, csukd be a szemed. Csukd be a szemed, csukd be a szemed. Figyelj, itt a következő, jó? Ki mondja be először?
1: De viccel, Isten, ez alapmű. Alapmű.
0: Újra vártuk ezt
1: minden hétvégén.
0: Anyád vágta a körmödet. Kérthetett, de nagy lábú köröm.
1: Apád
0: dohányzott, te kis köntösbe ültél, oda tetted a jobb kezed, oda tetted a bal kezed. Tudtad, hogy a hétnél körömvágás van. Ez volt. Anyám beült, nézte a hetet, bal kéz, jobb kéz, oda tesz, két hetet a lábad fölre. És így néztem valami teljesen unalmas hírműsort, ami ez volt a hét. Jó, tessék?
1: Telesport!
0: Vívtak, fociztak, beestek a kamerába. Fú, de jó.
1: Animált volt. Igen.
0: Azért ezek azért jók voltak. Jó, Eszter mondott most megint valamit.
2: Igen, azt hiszem, hogy könnyítsünk egy kicsit a generációs szolgálásra.
0: Jó, mert oldjuk a köztünk fennálló generációs szolgálásra.
2: Én sem össze a barátok összegondoltam, de aztán csukjátok be, csukjátok be.
0: Oké, oké, figyelj. Jó? Jó! Hagyjad már! Hát ez jó, oké, hát jó, hogy nem, hogy innusz rakott be.
2: Mekkora ez a rá, ez amúgy nap?
0: Micsoda? Hát ez a legnagyobb volt. Jó, hát ez. Ricsi, és hagyjátok, abban rám jött a szorongás.
1: Akkoriban ez volt a jó gyerek.
0: Hát, gyerekkorunkban ez volt. Úristen, de jó. Jó, nagyon jó ötleteim vannak, még mutatok egy párat. Hát ez, oké, hát ez... Ezt nincs ember, aki ne tudná. Gyerekek, ez bizony jó kis dallat. Mi volt ez?
2: Ez a hófehér jaguár szám.
1: Ez is valami magazinműsor. Ennek a képe az, hogy ilyen izé csövek mennek, meg nem. Nem az ablak.
0: Ablak.
1: Én nagyon szerettem az ablakot.
0: Külföldi, figyeld, lehet, hogy ez a sorozat, lehet, hogy néztétek.
3: 10 évvel ezelőtt egy különleges kommandó egység.
2: Szuper csapat.
0: Igen, honnan tudtad? Nem is hallottad a pécében.
2: Hogy van?
3: Tagjait elítélték egy
2: bátorú
3: és körözi. Milyen megoldhatta őket?
0: Sose szerettem.
2: Ez lehetne a másik nál mostantól.
0: Nem tudtam ráfűzni soha.
2: Jó. Úgyis mindig egy harci helyzet, amit megoldanak.
0: Becsukni szemet, tessék, ez mi volt?
2: Little Richard.

0: zöld?
1: Kékfény. A zöld fény volt. Kékfény.
2: De olyan vidám ahhoz képest, hogy miről szóltam.
1: Kettős gyilkosságban megölt egy Hánóbert kalocsai lakos. Az elkövető T. Tibor bevallott a büntettét. És most zene! Csukva a szemed.
2: Annyira durva, hogy ezt megkaphattad. De miért gyilkos ügynök közé van?
1: Mi ez?
2: Ez koruk egyik legfontosabb műsora.
1: Alapmű.
3: Mi ez?
2: Ez a Balázs Show.
1: Balázs Show. Hát szemét!
2: Bocsi! Bocsi! Nem hiszem, hogy ezt nem tudod. Amúgy a Mónikának jobb volt a
1: bemuló zenéje. Ó, azért ez meg volt ámírva. Jó, mutatom a következőt. Szembecsuk, szembecsuk. Jó, figyelj, tessék, ez mi volt?
4: Volt, nem is olyan rég, egy szép világ.
1: Ó, mekkora muzsika. Mesefilm.
2: Úristen! Úristen!
3: Mi ez?
1: Nincs meg?
2: De én erre emlékszem, és ettől depressziós leszek.
1: De szép volt ez, nagyon szép, nagyon szerettem ezt a veszőt.
2: Az elsüllyedt világok.
1: Elsüllyedt világok.
2: Ebben volt az a poszívóorú lény, amire nem tudom no. Mire. Emlékszel erre?
3: Mindenki meghalt.
1: Ú, ez egy nagyon szép mese volt. Én nagyon szerettem az elsüllyedt világokat, nagyon, én nagyon én szerettem.
2: Kicsi voltam hozzá, és nagyon depressziós.
1: Menj nézz oda, figyelj, tessék.
3: Jó, hát ez alap.
1: Ez alap. És ezt néztük hetente, és izgultunk azon, hogy a táskás felügyelő, vagy táskaszemű felügyelő...
3: Meg a az... haverja a Harry.
1: Meg a haverja a Harry megtalálja ki, ez ugye Derek volt. Úgy lesz.
2: Hallod, ez.
1: Nincs meg.
2: Nincs meg.
1: Nincs meg.
2: De Magnum.
3: Magnum. Magnum. Magnum.
1: Nincs meg. Tényleg. Mondd, ahogy mondod, de ugrálj.
2: Ha csak a Pornhub meg a Magnum az enyém, ebből én már megvagyok.
3: Magnum. De jó volt.
2: Annyira szerettem a De amúgy annyira jó volt a Magnum.
1: Jó, egyébként tényleg jó volt. Sose néztem meg egy részt se soha végig, de hogy a tipikus az a sorozat, ami 20 év megy, és nem látta belőle egy részt.
3: Igen, ugyanaz mindig.
2: Nem, a bajusz, a melkasször, a rövid nadrág.
1: Jó pasi volt?
2: Nagyon jó pasi.
1: Jó pasi volt?
2: Még most is az. Meg a haver, a kötelező fekete karakter.
1: De, jó, hát
3: a... akkor is kellett.
1: A minőség nem annyira.
5: A főszerepben Michele Placido.
3: Michele Placido. Na, miben van?
1: Jó, a Polip, de szerettem.
2: Na, van egy nagyon jó, ezt a Kórházváros szélén.
1: Kórházváros szélén, azt én nekem, az már nagyon KGST, meg az már anyáink sorozata inkább. Mm. Tehát ott mi nagyon gyerekek voltunk. A Nők a pult mögött, meg a Kórházváros szélén, az ilyen cseh, meg
3: A Nők cseszlová. A pult mögött, azt tedd már be, az ne, annak nekem nincs meg a
2: muzsikát. Nők a pult mögött.
1: Nincs meg a Nők a pult mögött?
2: Nem.
1: És a Kórházváros
3: szélén. Kovasszony. Ilyenek voltak, ilyen beszélgetések voltak benne.
1: Ez inkább a szüleink azért. Tehát ezek mi annyira nem.
2: Csáli majom a családban. Ha valamit utáltam egész életemben,
3: az vertem meg a Balázs Show-t.
1: Nem tudod ezt a sztorit. Elmondom akkor, miket. Elindult a Balázs Show, ránk rakták a Jakub Cseket, a Liptait, a Konta Barbarát. Mindenki talkshow-ba volt, mindenkit megvertünk. És amikor leáldozóból volt, akkor az utolsó próbálkozás TV2-nek, hogy berakta a Charlie a majom. És ott abba kellett hagyni a Balázs Show-t, mert legyőztek.
2: Ugyanabban mi fajban.
1: Megvert egy majom. Családtag. Legyőzött egy családtag, érted?
2: És ugyanabban a műfaj vagyok. Ez lesz fel a legjobb.
1: Mondd az RTL, hogy mindenkivel bírtunk, aki toksot, Csárlival a majommal nem bírunk, úgyhogy sajnos a Balázsról, aki itt a vége. Levert egy majom, érted? Oké? Okay? Ez valamelyik a kettő közül. Ez vagy a Kórházváros szélén, vagy a Nők a pult mögött.
3: Ez a Nők a pult mögött?
1: Azt ismerem, igen. Anyám nézte sokat.
2: De soha te nem láttam.
1: Nem láttad, nagyon semmit. Szar volt. Ez borzasztóan botrányszar sorozat volt.
3: Egy kisvárosi élete, intrikákkal,
2: hullákobasszonyja. Szafaládékat látok a képen.
3: Iflik.
1: Igen, ez nem volt jó, ezt én nem néztem.
2: Van egy, ami viszont mindenkinek összehúzza a gyomrát azonnal.
1: Na, összehúzza a gyomrát. Én összehúzza ott kezdem el jól érezni magam, ahol más rosszul van. Oké, csukom a szemem. Egyelőre, hegyalján. Jó, de mi a szar
3: ez? A gyerekeket kereső műsor. Hát ez...
1: Ilyen a
3: terhez. Te tényleg ezt nézted?
2: Én mondtam, hogy összerátja.
1: Ez, amikor
3: a csellengőket
2: nézted. A csellengők.
1: És ezt nézted?
2: Ezt nézted a csellengőket.
1: Hát itt traumatizáltak egy komplet generációt. Tudom. Miért néztél eltűnt gyerekekről szoros sorozatot?
2: Latolgattam az esélyeimet.
1: Megnéztem, hogyha eltűnök, mi lesz velem?
2: Megvártam. Mikor jobb az az ére, amikor rájön meg egy kurva tejes dobozra.
1: Igen. Megvártam, mennyi idő után kerülnek fel a gyerek a tejes dobozra, mennyi időt kell bujkálnom a erdőbe, hogy én is tejes dobozra kerüljek. Jézus Mária. Ebből az erős, hogy ezt tízisztön.
2: Ez az mindegy nézte, nem?
1: De ennek már a klipje is olyan volt, hogy erre volnak benne gyerekeket. Figyelj, megőrülsz, ez annyira torokszorító, hogy ez... De a dal egyébként jó. Na jó, hát azért terhelt volt a szombat estét, megértem.
2: Libabőrös vagyok, te mai napig nem...
1: Mi társasoztunk, kanasztáztunk, hát ki mit?
3: Kinek mi jutott?
2: Én a szökésemet terveztem.
3: Odaütettem, a címjelé nézett kicsit.
1: Kislányom, ha nem tanulsz jól, ez leszel, mint az az eltűnt gyerek ott.
3: Ti a csúnya lány, vagy?
2: Van hasonló?
1: Egészen érdekes gyerekkorom.
3: Na? Esmeralda.
2: Nagyos?
1: Ez nem, én nekem ezt szabad a gazda.
2: Nincs meg. Na gyerünk, aki ezt meg tudja mondani, azt elviszel egy fagyira.
1: És milyen ízű lesz a fagyi?
2: Amiért sikerült.
1: Ez nincs meg.
2: Ez nekem... Ezt mondjátok, ez a homok titkai.
1: A homok titkai? De ez valami meleg magazinnak a műsorolat? Mi volt?
2: Nem, a homok titkai. Nem emlékeztek Tónyóra?
3: Nem.
1: Homok titkai?
3: Mi az, hogy Tónyó?
2: Tónyó bajt csinál, Tónyó bajt csinál. Nincs meg?
1: Ez nem lehet, hogy a Nyíregyházi tévé adta?
2: Nem lehet, csak Tónyó volt a
1: Nyíregyházi. Tónyó volt a Nyíregyházi.
3: Tónyó, gyere, tehát a bányában.
1: Ez nem lehet, hogy a Nyíregyházi tévé adta valami a homok titkai című a
2: bányában. Nincs
3: meg.
1: Mi ez a homok titkai?
2: Tonyó, a szellemleg terhelt tesója volt valakinek, aki abban találta meg végülis az átok feloldását, hogy homokból ilyen szobrokat csinált. Nincs meg a Tonyó homok titkai.
3: És erről szólt a film, hogy
1: nem ez volt a sorozat, hogy egy csávó szobrokat épít homokból. És úgy hívják, hogy Tonyó.
2: Holdkoros Tonyó.
3: A homok titka.
2: Ott van, ő Tonyó, tessék.
1: Te...
2: A holdkoros Tonyó.
3: Ez tényleg Nyíregyháza.
2: A homok titkai.
3: Ez a Nyíregyházi bányatúr.
1: És ez egy sorozat volt.
2: Ez a sorozat volt.
1: Atyaik. Hát Feri, ezt létszes holnapra pótolt be az első.
2: Úr, nem én voltam, Donátó úr. Nem én voltam. Nincs meg.
3: Nincs.
1: Feri, az első 10 évadot holnapra pótolt be.
2: Gyagyás Tonyó.
1: Atyai Isten.
2: Jó Istenem. Úr, menjen irek.
1: Akkor ez nem csak lokálisan ment a Nyíregyházi tévé, mert sokaknak ismerős, úgyhogy akkor ez meg
2: nincs
1: volt.
2: Nincs meg. Figyelj, ez a legnagyobb sorozat az egész nagy szerelem, intrika, ikertestvérek, akik
1: ugyan... Mindez Tonyóval. Szerelem, intrika, Tonyóval.
2: Tonyónak az volt az előnye, hogy ő nagyon intuitív volt. Ezért hamar megérezte, hogy ki a gonosz.
1: Tonyóra ránézve szellemi fogyatékos.
3: Ő, hát, az is
1: jó. Ja, hogy akkor nem tévedek. Jó,
2: Tonyónak. Mondom, Antonió lett volna, csak ugye ez
1: meg. Hát igen, volt egy kicsi oxigén hiányos, tudod. Később vett észre az orvos, hogy nem sírt fel a baba, és akkor...
2: Meg a pampák királya, meg a Rosalinda.
1: Na ezek nem, szóval azért nem. Én katonákkal játszottam, hál' Isten, meg nem tudom, tehát azért...
2: Hány éves voltál, mi az?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Keddig maradnak a hőség miatti korlátozások a postákon, megugrott a használt autók behozatala, vaddisznó tévedt a 2-es metró Kossuth téri állomására tegnap. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Keddig fenntartja az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. Hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is délben bezárnak, az érintett fiókok listája pedig a társaság honlapján érhető el. A nagy meleg miatt a kézbesítők munkarendjét is módosították. Negyedével nőtt a külföldről behozott használt autók száma Magyarországon az éveső 7 hónapjában, amihez a forint erősödése is hozzájárult. Egy nemzetközi autóértékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importált jármű kapott magyar rendszámot. Az erősebb forint kedvezőbbé tette a külföldi autóvásárlást, így egyre többen keresnek járművet a nemzetközi piacon. A szakemberek ugyanakkor óvatosságra intik a vásárlókat, mert a külföldről érkező autók előélete nehezebben ellenőrizhető. Vaddisznó jutott be a 2-es metró Kossuth téri állomására, ezért egy időre ki kellett üríteni a területet szombaton. Amint egy 60 kilós állat délelőtt 11 óra körül szaladt le az aluljáróba, majd az álló mozgó lépcsőn keresztül egészen a peronig jutott. Egy várakozó metrószerelvénybe is betévedt, később pedig a jármű alá húzódott, de a korábbi hírekkel ellentétben nem ütötte el a metró. Az eset során egyetlen utas sem sérült meg. A vaddisznó befogásakor kiderült, hogy az állat sérült, ezért a hatósági állatorvos a vizsgálat után végül a kilövés mellett döntött. Újabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át a megadott száma számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Néhol megélénkül a déli délkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és arrafelé elszórtan kialakulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Még többfelé lesz friss a hajnal, de napközben országszerte kánikulában lesz részünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: töltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
1: Magyar cég, olvastátok? Egy KFT. Felső vezetés, komplett felső vezetését kirúgták. Ugye tegnap mindenki erről beszél, gyerekek. Felső vezetés megpróbált egy kicsit lazítani tulajdonképpen. Kiengedni a fáradt gőz, vagy hogy kell ezt
2: mondani? Szerintem ez egy csapatépítő volt, nem?
1: Csapatépítőre
2: mentek. És akkor sorolták, hogy mi mindent szoktunk csinálni csapatépítőn. Közös bográcsozás. Oké, uncsi már csináltuk. Legyen izé snooker asztal. Most azt mindenki szokott. Jó, akkor paintball. De zseni vagy. Nem.
1: Ez egy szoftver cég, Európa legértékesebb tőzsdei cége, 78 országban vannak jelen, itthon 2000 alkalmazott van, tehát hogy tényleg komoly a cég. És,
3: bocsánat, az nem lehet, hogy tényleg három sportmasször ott volt?
1: Hát én is ezt gondoltam először, hogy bemész, és vannak tudod ezek a sportmasszörök, akik beültetek egy ilyen fura székbe, bedöntöd a fejed valahol, és ők a hátadat átkopogtatják, meg átmasszíroznak. 10 perces szolgáltatás, kimennek cégeket. De itt nem az volt. Belső ellenőrzés során nem csak a szoba valódi funkcióját derült fény, hanem arra is, hogy a helyszínen egyébként még drogfogyasztás is történt. Válságstábot állított fel a német vállalat. Válságstábot, mert hogy kiderült.
3: Kimaradtak belőle.
1: Egyrészt nem voltak benne. Kettő, kiderült, hogy örömlányok várják az odaérkezőket, akik masszázsal és egyéb szolgáltatással mulatják egyébként a céges rendezvényen résztvevők, hát hogy is mondjam, csak eufórikus hangulatát.
2: Én át tudok állni a másik oldalra, engem sem zavar különösebben. Mi a baj ezzel?
3: De hát nem így oldódik igazán a feszültség.
2: Na.
3: Nem ez hoz össze igazán egy csapatot.
2: Tehát, ha az ott masszázsra menő embernek ez az értékrendjébe, ha van családja, belefér. Vagy esetleg nincs családja, egyedülálló férfi.
1: Igen.
2: És hogy ezt a céges kafetéria finanszírozta, akkor hol a probléma? Oké?
3: Nekem alapvetően semmi probléma nincs.
1: Nincs szexuális.
2: Péntek este bevállalod.
1: Igen. Nincsen szexuális visszaélés.
3: Hogy derült ez
2: hát
3: ki?
2: Hát tulajdonképpen, ha nagyon nézzük, akkor ugye a baj az, hogy ez prostitúció, ami meg nem megengedett. De onnantól kezdve, hogy a lányok beleegyeztek, az urak beleegyeztek, vagy nem tudom, hogy csak urak voltak-e, mindegy, tehát, hogy mindenki beleegyezett, pénzmozgás történt, hát ugye a céges számlánál az nagy kérdés, hogy mit írsz?
1: Mit tudsz ráírni?
2: Tehát, hogy mi a rendezvény szervezés? Vagy mi?
1: Átvilágították az egész céget, és így jutottak el egy tavalyi magyar részlegű céges levelezéshez, és hát találtak aggályos megfogalmazásokat, mert ezekben a levelezésekben benne volt a csendes szoba masszázs, a céges bulin. Érted? Csendes szoba masszázs. És ugye kivizsgálták a magyar részleget is, ahol kiderült, hogy hát oda a csendes szoba masszázsban Excel táblával vezetett örömlányok üldögéltek, és várták az egyébként erős izgalmi állapotban érkező urakat, akik kihasználtak a csendes szoba masszázs mindenféle kulisszatitkát.
3: Nézd, hogy zsűlnek, hogy csillog a szeme.
1: Hétvégére péntek estére csinál egy Excel-t. Júli mindig foglalt lesz. Képzeld, aki bement, nem tudta, hova megy. Azt is elkapták, tudod.
2: Bocsán, te beírtad magad a csendes szobába? Én nem,
1: löktek rajta egyet, belökték a hülyét, az is kimaradt. Fél mindenkit kirúgtak. Ez valahol azért egy nyilván karrier szempontjából nekik szörnyű, meg magánélet, meg minden, sajnálom őket részben nyilván, mert jó éjséget csináltak, de azért ezt elolvastam tegnap, hogy fölrögtem, hogy azért a srácok tudnak élni. Csendes szoba masszázs egy brutál multinál, tudod.
2: Igen, ez valószínűleg az a szint, amikor így elhiszed magadról, hogy belefér.
1: Külsős partnerek is részt vettek rajta, írja valaki név nélkül. Idén 2 hét múlva lenne az újabb buli.
3: Én szerintem...
1: Hát ott csak kaszinótojás lesz, gyerekek, meg sonka tekercs. Ott ne keressétek a csendes szobát, mert most olyan fegyelem lesz, hogy tombola is elmarad. Ott fog csak ülni, vigyázz be öltöny, mert 8-kor mindenki hazamegy. Fáradt egy buli lesz utána a kirúgások után. Nem lesz nagy parti. Igazából a kiófiak most megcsinálják újra. Azt csak átnevezik a szobát.
3: Így van. Az arra nem. A csendes szobára már senki sem ugrik. Nekem az Excel táblázat tetszik a legjobban. Egy tényleg fél órás bontásokban
2: már. Hát persze, hát miért majd bekopogsz, és akkor közben pont akció van. Tudod, hogy mikor kell jönnöd. Ennyi. És vajon volt beosztás? Itt a hallgató érdeklődik. Már úgy abból a szempontból, hogy csökkenő sorrendben mentetek be? Tehát vezérigazgató...
1: Szerintem elől mennek a nagyok.
3: Igen.
1: Tehát elől megy a felsővezetés, és akkor utána mennek a kicsik, tudod? Ami még rámennek a morzsára. Morzsaparti a kicsik meg 9-től. Ugyanabban a szobában. Picit már fáradtabbak a masszőrök, de lehet menni.
3: Vagy hogy van egy ilyen fész, csak is azt mondják, hogy neked jó lesz a kettes szoba is.
1: Igen, jó kettes szoba.
2: Karácsony táján szoktuk megcsinálni azt a részét, hogy mit kaptál a cégettől karácsonyra.
3: Na
2: ott vannak a két szalon cukrosok, akkor köszönöm kártyások, azért ahhoz képest egy ilyen juttatás.
3: Haladó.
1: Azt írják, hogy ez mind semmi, nálunk legutóbb sajt is volt a retro szendvicsen. Üdvegy állami alkalmazott. Jó, de jó. Jó, de jó. Na szuper, mi meg a csoki gyárba megyünk. Ugye, ugye? Hát cég és cég között van különbség, érted? Meg sajtos szendvics, meg csoki gyárit, meg aztán mehettél a masszázs szobába. Egyébként zsenik. Szóval azt gondolom, hogy egyébként meg szóval valahol meg tök rakendról az egész.
3: Nagyon haladó.
1: Nem tudom, kinek van családja, nyilván nem,
2: hát
1: nem
2: de az ott
1: sajnálom, hogy benne vannak ebben, majd ő magyarázkodik, tehát én nem ezért mondom, hogy zseniális, de mint ötlet egyébként tök bátor. Felső vezetés, brutál multicég, iszonyat anya vállalat, rettenetes nagy kontroll, csendes szobamasszás, gyertek, gyerekek, hozzátok az Excel táblát. Valahol írtom magány. Egyébként az, hogy valahol rakendról.
3: És aki kimarad belőle, az hogy igazolja, hogy kimarad belőle, és hogy nem kell kirúgni.
1: Hát ez valószínűleg felülről indult, tehát ugye azért takarították le a felső vezetés szegényeket, mert az alatta már csak mentél, meg igénybe vetted, de az ötlet az felülről jött.
3: Jó, az a kérdés, hogy Zsaniék hányra érnek be? Mert el lehet ezt kezdeni szervezni már most.
2: Körül.
1: Én szeretném a kitelepüléssel, vagy a karácsonyi partin.
3: Meg lehetne tolni egy kicsit.
1: Értem én a, nem tudom, a Media Márkos Turbix gépet, amit kisorsolunk, de hogy azért ugorhatnánk egy szintet.
3: A tombola helye. Szerintem vannak itt még lehetőségek.
1: Igen. Kefetéria volt, azt mondják. Ez a kefetéria is. Igen. Mikor kidolgoztam, mert volt egy esti grillparti, és a kollégák tálcán kínálták a kokaint és a speedet.
2: Ez komoly.
1: Most nálunk meg kirúgnak néhány felsővezetőt, mert érted, csendes szobát csinálnak. Közben ezek meg kint Németországban intézik a céges bulit. Van ilyen. Hát ez igen. Azt írja valaki, hogy egy tőzsdei cégnél dolgoztam, ahol a hívások a 18 éves fiúk intézték karácsonyra, láncos hölgyeket hívott a vezetőség. Januárban 5 új fiú jelentkezett, hogy szeretne nálunk dolgozni, írja valaki.
3: Ez egy haladó gondolkodás.
1: Szerintem nagyon haladó egyébként, igen. Tolna megye, cégnél dolgoztam, ott volt olyan, hogy a főnök, aki 60 év felett volt, 1-3 havonta összekapta a céget, és irány a kupiba. Első munkahelyem volt 18 évesen, ne hívjatok. 60 felett a főnök. Három havonta azt mondta, a gyerekek, indulunk.
3: Tibi bácsi, hova kell mennünk jövő héten?
1: Ne, sehova, nem megyünk sehova, jöttök velem. Kérdezed az alkalmazat, akik először rájöttek, hogy kupiba mennek. Elvitte őket a főnök.
2: A gyerekek, búza leharadva, gyerünk.
1: Igen. 2006-ban a hotelben voltam Pincérpesten, a szállodaigazgató a szilveszteri bulira leszbisót szervezett nekünk, amit az étterembe tartottak az asztalokon.
3: Na.
2: Korrekt.
3: Hát de
1: komolyan mondom, én meg írja valaki, meg hangtálazni viszlek titeket, meg ilyenek. Érted? Meg nem tudom hova.
2: Én kifejezetten jót aludtam azon, tehát hogy nagy baj azzal nincs,
1: hát
2: csak
1: mennyire
2: lehetett volna egy plusz.
1: Mennyire eljárt e felett az üveg? Színházon megyünk, meg sztéket teszünk, meg ilyeneket csinálunk.
3: Én már ajánlottam nektek, én már kipróbáltam ezt a fétis bulit, elmehetünk egyszer mindannyian beöltözve szépen.
1: Igen, de.
3: Tehát, hogy és ráadásul fel se tűnnénk, mert mindenki jelmez bele.
1: Mindenki be van öltözve. Igen.
3: Csak azt látok, hogy 8 nagyon furcsa.
1: Ja. Vonulánk, mint a South Parkban, tudod, engedelek ezem, itt vagy, fog meg, annan lázba megyünk, vigyázzatok.
3: Láttál már ilyet?
1: Láttál egy Jézus, fejen állva, gyertyával a fenek, Jézus már. Ez nagyon kemény.
3: Lenne miről utána beszélgetni.
1: 13 év körüli gyerek voltam, néhányszor én is mentem édesapán csapatépítőjére, aztán 2005 körül egyen nem voltam, azon örömlányokat és öltáncost hívtak. Teljesen normális volt, hogy visszaemlékezem. Még anyum sem volt mérges. Régen más idők voltak, se telefon, se e-mail. Most saját szoftver cégem van. Német multiautóipari cég, a legfelsőbb munkakörben lévő férfiak némi ellenjutatásért engedték, hogy túlórázzanak az ott dolgozó lányok.
2: Nem is akarom érteni.
1: Nálunk is volt céges buli, de akkor én táncoltam a biliárdasztal tetején, írja Niki. Hát ez...
2: Na.
1: Egyébként én nem nagyon ismerem a magyar vállalati kultúrát, de egy ilyen dolog után átveszik őt? Tehát nyilván 6 nyelven beszél, brutál céget vezet, tehát hogy ez még egy ügyvezetőt, vagy egy igazgatót. Ugye 2006 óta volt a cég élén, hát azért az nem akármilyen.
2: Az nehéz.
1: Referencia, és egyszer húzol egy rosszat. Hát tudsz
2: leírod ugye a szakmai önéletrajzodat, az beadott, ha nem is hallottak erről, és nem tudják, hogy ki vagy, hogy annál a kérdésnél, hogy és miért jött el az eddigi cégétől, mi lesz a válasz?
3: Az személyi összeférhetetlenség.
2: Nem értettünk együtt a külföldi vezetéssel.
3: Nem volt közös a vízió.
1: Ezt most ugye mindenki lehozta, tehát ezek után nehéz azért névvel, arccal, tehát az ügyvezető srácnak a neve mindenhol ott van. Ezek után hogy tudsz így belehelyezkedni? Egyébként nagyon szép önéletrajza.
3: Hát,
1: nem? Meg jó szakmai gyakorlattal.
3: Persze, pontosan tudják, hogy kiről van szó, nyilván.
1: Saját cégem van, ketten vagyunk a feleségemmel benne.
2: Most nehezebb dolgozom.
1: Mondtam neki, hogy a tulajdonosok fele örömlányokat akar. Azt mondja, nálunk az ügyvezető a céges bulikon nőnek öltözött be, és mehet a buli. szintén szoftverfejlesztő cég. Te mi van ezekkel a szoftver?
3: Ez a Balázsik stáb.
1: Mi van ezekkel a szoftverfejlesztő cégekkel?
2: A szoftveresek ugye szemüveges, kockásinges, papucsos, zoknis csávók, akik
1: rettenek. 32 évesek szűzek.
2: Igen. Most ehhez képest kiderül, hogy ott vannak a legnagyobb durranások.
1: Az ügyvezető céges buli nőnek öltözik, és úgy veleti, érted?
3: A hétköznapokat így tolják, de ha egyszer kiengedik a gőzt, nem voltatok ti még kocka bulin?
1: Igen.
3: Igazán elszabadulnak.
1: Az így van. Aki nem tud lazítani, az nem tud megfeszülni se, ahogy szokták mondani, tehát ott muszáj elengedni. Az egyik legnagyobb német teherhajózási vállalatnál dolgozom, a tulajdonos cég 20 éves jubileumára az összes irodai dolgozott elvitte Majorkára 3 napra, ahol többek között egy parti jachtot is bérel DJ-vel, 3 nap masszív ivás, bulizás, természetesen mindent a cég fizetett. Minimum 3-4 nagyobb volumenű partit szerveznek nekünk évente. Minden év elején a tulajdonos főz az irodai dolgozóknak egy 4 fogásos gurmé menüt évindítóként, buliként. Van egy saját partihajunk is, soha ne, ki nem fogyó bárral. Hello, német terhajózási vállalat. Azért ez milyen menőt csinálják, nem?
3: De figyelj, így most jutott az eszembe, hogy mi októberben elutazunk.
1: Hát a Feri Gyúr addig várja.
2: Én csőzegnap az... is voltam, ma is megyek.
1: Posztolnia kell róla, gyúrnia kell, és szemmel láthatónak kell lenni a változásnak.
3: Azt akarod, hogy a Feri még jobban nézzen ki valamiért?
1: Hát, én is szervezek oda majd azt. A latex buslakodót ott ne hagyjátok ott.
3: Bízhatunk benne.
1: Nagyon jó lesz a céges buli. Bárhova megyünk, szeretném hozzátok a buslakodót, jó?
3: Annak ki kell kerázzuk magunkat.
1: Legyen rajtatok a buslakodó. Zsülön 2.
3: Behajtatok a kézik vagyászomba.
1: Na gyerekek, állítok, van egy kutatás, képzeljétek el, hogyha bizonyos zenét hallgatsz, akkor miközben csokit majszolsz, a csoki tényleg finomabbnak tűnik tudományosan. Bristoli Egyetem agykutatója, tehát nem egy hülye csávó, azt mondja, hogy 6! Még egyszer mondom, 6! De mennyi?
2: 6
1: évtizednyi kutatás után.
2: Nem mondod, hogy nem áll, hogy 60 évet erre áldozott, és ezt neki fizették.
1: Dr. Natalie Jajcsi, nézd meg, hogy létezik-e ilyen csávó.
3: A nagyon
1: hiteles
3: kutató.
1: Dr. Natalie, nézd meg, csak Google-ös be a nevét, hogy kiadja. A zene képes átverni az agyat, azt mondja, a hangmagasság, a tempó és a hangnem mind befolyásolják, hogy mennyire édesnek, krémesnek, vagy éppen keserűnek érzel valamit. Ez milyen zseniális, hogy ezt a csávó 6 évtizedig kutatta. Nem biztos, hogy tennék bele 6 évtizedet, de 6 évig.
2: Vagy nagyon szereti a csokit.
1: És azt mondja, hogy ha már ott volt, akkor komponált egy saját számot, amit kifejezetten csoki evés közben kell meghallgatni, és azt mondja, hogy ez a multiszenzoros integráció, vagyis amikor az érzékszerveid összejátszanak, akkor a hangok elvileg megváltoztatják az ízeket. Ne mondjátok, hogy nem próbáljuk ki most ezt azonnal.
3: Ez egy drogdealer, szerintem.
1: Finom light dallamok, dur hangnemben krémesebbnek érzed a csokit, éles hangok, gyors tempó, inkább kesernyé és a falat. A gyors ütemű zenét egyébként jobb meghagyni a gyors éttermeknek, azt mondja.
3: De akkor azt kellene csinálnunk, hogy először próbáljuk ki a szopogatást valami teljesen bármilyen más zenére. És utána tegyük be ezt a zenét.
1: Jó. Várj, hogy csináljuk?
2: Nem már fekete csokival. Hát gyerekek.
3: Mert azt mondja, hogy édesen.
1: Na most édesen. Mit hát az igazán egészséges a fekete
2: az
1: csoki.
2: Az igaz, de ez finomabb.
1: Igen, de rizses csokival akarod.
2: Ez nem rizses.
1: Azt mondja, hogy megrendelték a tudóstól a Sweetest Melody című pontosan 90 másodperces számot. Ez nagyjából annyi ideig tart, amíg a csoki elolvad a nyelveden. A dal pedig szó szerint a füledben olvad, és a dal elérhető már YouTube-on és Spotify-on, és sokkal több a csokoládé élvezete, sokkal több lehet, mint ízlés. Egy multiszenzoros élmény lehet. A zene ereje szó szerint új dimenziót ad egy falat csokinak. Milyen zseniális emberek miket kutattak. Teljesen beteg, nem? Hogy valamilyen zenét hallgatsz, jobban ízlik az étel, mert az agyad átformálja az ételnek az ízét. Mi van? Tehát ez ennyire durva.
3: Na? Ez olyan, mint zenére szexelni, nem?
1: Hát, igen. Szerintem az
2: gyors
1: is jobb.
2: Tempósat, hogy végezzünk már, semmi. Vagy a... Semmi,
3: nem, zene nem.
1: Miért?
2: Egy ilyen kellő.
1: Ne csináld! Miért?
2: És egy jó, egy jó klasszikus.
1: Egy jó álmokutó. Ott szól. A zenére jó pedig, nem?
3: Annyit elvesz belőle.
1: Na zene a szexből.
2: Hogy be?
1: Ne csinálj. Ez nekem csalódás. Te egy tök érzéki csaj vagy. Nem hallgat zenét. Tényeket nézel? Mi szól akkor?
2: Az tények.
1: Az van, na azt hozzá tesz. Csak is
3: Marci Anikó hangjára indulok be.
1: Marci Anikó.
3: Nem, szerintem a zene az ad egy ritmust, egy olyan ritmust, amiben nem feltétlenül vagy benne, vagy egy olyan hangulatba akar belevinni, amiben nem feltétlenül vagy benne, és ráadásul a zene az eltompít egy csomó más olyan
1: ne zajt. Ne beraksz egy jó Whitney Houston-t, vagy egy kis Kenny G-t, vagy nem tudom, mondj valamit, Feri, mit raksz?
2: Kenny G!
1: Utoljára nálunk Kenny G szólt. Rakjam egy kis Kenny G-t. Jön a mutatnak is.
2: Na, vacsora után vagyunk.
1: Jön a Kenny G.
2: Nagy rózsacsokrok, gyertyák, tehát romantikus vacsora, finom falatok, már ott egymásra hangolódás, kis nyakba puszi, átölelés, benyitunk a hálószobába, és ekkor fogod a telefonod, a Spotify beütött, hogy Kenny G, kirakod a izére a JBR-re, és megnyomod.
1: Na, tegyem egy Kenny G.
2: Tessék!
1: Én már most sírok.
2: Júli.
1: Nem mondd, hogy nem jó a Kenny G.
2: Azt tudod, hogy ez az éjszaka csak a miénk lesz.
1: Nincs már kétszer orgazmusod volt, és már bőgtél, ha veled vagy. Itt már bőgted magad.
3: Hagyjuk ki az előjátékot, én azt mondom. Ma még rengeteg dolgom van.
2: Nem mondta, hogy nem jó.
1: Hát nem mondta, hogy nem jó.
2: Már.
1: Egy kis Kenny G-t hallgatni.
2: Hát,
3: most...
1: Na, hozzunk csokit, nézzük meg a dalt.
3: Nem
1: tudom, miért jutott eszembe
2: ki. Dehogy nem.
1: Nem hallgatok Kenny G-t, ez ugrott be most egy Kenny G. Hát mit tudom én?
3: Milyen maszatolás menőre.
1: De most egy Whitney Houston-t, ha beraksz, nem mondta, hogy nem jó.
3: De
1: most nem az, ami szépet, hogy beraksz egy nem tudom mit raksz be, valami jó zenét. Nem működik, tényleg?
3: Nem, zene nem. Ne legyél már hülye, hát elnyom egy csomó zajt.
2: Hogy nyomna?
1: Ennél keserű.
2: Erősíti.
1: Zajt? Mi kiadott? Mi? Kopognak, vagy fúrnak nálatok? Vagy mi nálatok a zajt?
2: Sóhajok. Hát de az, megy, az ott van a füledben, ez nem üvölt a Kenny G. Hát nem maga hallgatod. Kenny G áll a sarokba a szaxofonjával is fújja a füledbe.
1: Persze.
3: A szex a csöndben jó.
1: Jó.
3: Mármint nem...
1: Hanem, hogy nincs mellette.
3: Hogy nincs mellette a zenei aláfestés.
1: Tessék.
2: Jó második falat csoki.
1: Már egyél most így egy sima csokit. Jó, oké, tessék, zenére, figyelj.
3: Jaj. Lesz benne egy ilyen nagyobb?
1: Semmi, csak
2: nem,
1: egy ilyen.
2: Nem, végig ilyen. Frankon édesebb.
1: Ne csináld.
2: Frankon jobb gyerek, az egy nekem jobb.
1: 60 évet kutatott a csávó. Nem mondjátok, megérte, hogy nem működik.
3: Ez olyan, mint amikor 25 év után felveszed a akciós fehér neműt. De már nem ugyanaz hozza.
1: Már nem ugyanaz jön. Semmi?
2: Több
1: semmi?
2: Az édessége.
1: Nem hoz valami más vízt a zenére? Semmit nem érzel változást?
3: Nem tudom, mert telement a fogam vele, és azt tudom kipusztálni.
1: Hát komolyan mondom, te...
2: tényleg jó alany vagy erre.
1: Te az a típus vagy, aki szexuális, megszól, hogy várjál, van egy dinnye maga fogamban. Várjál, hol tettem a fogsejmet, basz. Azt is kellett hallani, szúrja valami a talpon. Jó, na, van valami?
2: Nekem jobb.
1: Jobb egy kicsit?
2: Én határozottan érzem.
1: Mi, Anna?
3: Julival vagyok.
1: Semmi?
3: Próbáljuk ki égetett szesszel.
1: Ez a beszéd. Hozzadok valamit. Na jó van, gyerekek.
2: Na, van, aki ilyen zenére alszik például, ilyen nyugtató muzsikára. Itt küldte egy hallgató.
3: Hogy vagy fát, érzem.
2: Igen, ilyen nagyon szép csillás zenére, igen. És erre alszik, és ez egész éjszaka szól nála.
3: Te szoktál meditálni? Te zenét használsz?
1: Semmilyen zene nincs. Az mind viszi a fókuszt.
3: Ott
1: viszi a fókuszt.
3: Erről beszéltem.
1: De szex meg a meditáció, ez nem ugyanaz. Bár egyébként, de van hasonlóság. Van hasonlóság. Mindkettőt egyedül csinálunk. Mindkettőbetök egyedül vagyok.
2: Igen, és profi.
3: Csak magadnak
2: egyedül, de profi.
3: Gyere, Bali.
1: Vannak irányított meditációk, ott szólhat zene. De szerintem az viszi a fókuszt. Tehát, hogy az, de aztán kinek mi? Tehát, hogy van olyan, ahol szólhat zene, és segít az ellazulásban inkább.
3: Az irányított meditáció szól ez a zene, és akkor megszólal egy ilyen nagyon kegyetlen, hogy
1: megszólal egy
3: hang. Egész testem ellazul.
1: A bal karom már forró, a jobb karom is forró.
3: Elnehezedik a szemhéjam.
1: Mondjuk, ha te csinálnál vezetett meditációt, szerintem én nagyon bele tudnék lazulni. Ezek a 60 éves marikák, hogy megfölmondják ezeket a vezetett meditációkat, hogy úgy, hogy meg tudsz nyitni, hát a hideg kirázza.
3: Nekem hát 20-30 évvel ezelőtt ez még nagyon gyerekcipőben jár, de akkor kaptam egy ilyen kazettát, és azt mondták, hogy hát ezt próbáld ki, mert annyira jó lesz, meg fognak nyílni az égi csatornák. És konkrétan egy ilyen hangot, én végig vinyogtam az egészet, egy pillanat, nem csak egész testem ellazultam, pihen.
1: Ki nem rossz ez?
3: Mi? Az rád? Nyugodt vagyok, ellazulok.
1: Mi volt?
3: Idősebb volt. Nyugodt vagyok, ellazulok.
1: Nem vagyok nyugodt, én azonnal felhúzom magam.
3: Háromszor elmondod, nem eszek.
1: Itt a dal.
3: De ez
2: miért az
3: előző?
2: Mi az nem
3: miért
2: az
3: előző? Mi volt?
1: Az egy másik volt.
2: Az egy másik.
3: Pedig Ferinek arra is édesebb lett.
1: Megtalálta Zsül a dalt. Hát most vagyunk jó nyomon.
3: Na, akkor most a számba veszem. Újra.
1: Ez már...
2: Menj!
1: Nem. Semmi nincs.
2: Várd meg a végét.
1: Nincs változás nekem.
3: Erre ez beindult a bélmozgásom.
1: Ez a csávó 60 évi kutatta, írt egy dalt, érted? És ti meggyalázzátok ezt az egész kísérletet.
3: Beletöröljük a lábunkat.
1: Így hozzon nektek az ember bármilyen tudományos cikket, meg tudományos próbálkozást.
2: Nem lett jobb tőle, na.
1: Nem, igazából nem. Jobb.
0: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Balázsék extra pillanatai után pedig már a legmenőbb Rádió 1 zenéki a főszerep. Üdv mindenkinek, kellemes vasárnap délelőttöt, én Kismárti vagyok, és egészen délután 3-ig együtt rádiózhatunk. 0620 311 111 az elérhetőségünk, például a közlekedési információk is ide jöhetnek, ezzel segíthetjük a többi Rádió 1-est. Most pedig egy DJ, hát azt mondanám, hogy jó a sztár csapat, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt most nagyon szeretjük tőlük.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Balázsban és Calvin Harris dala után közlekedési információk a Rádió Egyen. Visszerelő Jocitól jött az üzenet. Milyen jó név, Visszerelő Joci. Szia Márti, aki az M5-ösön autózik, a főváros felé az Inács pihenőhelynél dolgoznak valamit, szóval nem baleset történt, hál' Istennek. Lezárták a belső sávot és torlódik ez a szakasz. Tehát még egyszer, Budapest felé az M5-ösön az Inács pihenőnél. Hát valamilyen munkavégzés folyik, úgyhogy emiatt torlódik a szakasz, de kaptunk egy kerülőút opciót is, 5-ös főút Örkény Ócsa. Ha esetleg valakit érint a dolog, egyéb info is jöhet 0620-3111-111 a számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

van pedig egy olyan dal, ami jelenleg otthon a rádió egy top 10-ben, a top 50-es listánkon. Olyan kedvenceket előz meg, mint Ed Sheeran és az Azizám, vagy az új Jennifer Lopez és David Guetta dal, és

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi

megy, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan az a szupersztár holland DJ, aki napra pontosan 2 hét múlva, vagyis augusztus 23-án vasárnap este lép fel a holland nagy díj Formula 1-es futam levezetéseként az Zandvoorti zárónapom. Augusztus 23, igen, ezek a fő paraméterek. Martin Garrix, Butterflies, na ez biztosan játszani fogja majd a DJ szettjében.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM.

0: Idője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon. Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
3: A Riviera

0: Strong Fesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Velhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograsz, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strong Fesztivál. Szamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szépkártyával is.
1: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
2: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
1: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
3: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
4: Alfa Eco Bravo, landing, s'il vous plaît!
5: Leszállási engedély megadva. Irány.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, én hozom délután 3-ig. Az igazi mai slágereket ugye akkor indul majd a top 50-es listánk Györke Attilával. Ha valaki lecsúszott volna róla tegnap, vagy csak bepótolná az élményt, aztán jön Monsieur Cookie, a francia Muki 5 órától, 2 órán át mixel az After Party Show-ban, Summer Edition, 8-tól diszkosít, 9 órától pedig World Disney Radio Show. Ez most a Chasing Paradise, Kygótól és a War Republic-tól.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió ez csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttet mindenkinek. Hát aki kint volt tegnap DJ Oti bulián a szigeten, nekik jó reggelt, első kávé, nem tudom, megvolt-e már. Hozom az ébresztőt, David Guettát. Egyébként a Sziget Fesztivál a mai nappal is tartol, a mínusz egyedik nappal. David Guetta pedig háromszor kint volt már a fesztiválon, 2013-ban, aztán 2016-ban, illetve 23-ban főműsor idős bulit adott. Szia-val hozom most!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

legyen, csak igazi mai slágermegy és ilyen EDM klasszikusok, mint ez. Avicii és az Addicted to You. A legendák örökké élnek, és a zenei legendák hát egészen biztosan addig, ameddig hallgatjuk a dalaikat, mert pedig Avicii dalai iránt még mindig nagyon nagy az érdeklődés. Például februárban átlépte a Wake Me Up a 3 milliárdos játszást az egyik zenei streaming oldalon. És hát nagyon szépen teljesít még mindig ez a dala is. Az Addicted to You, amiben egy Audra May nevű énekesnő énekel, ő Judy Garland színész legenda, a szép unokahúga, bizonyos Óza nagyvarázsló sztárjának a nagyon közeli rokona. Avicii, Addicted to You, ezt azon most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik mindenki.

0: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet!
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen,
6: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
8: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
10: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Coffee. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Coffee bárhol felbukkanhat.
11: Indulsz a fesztiválra. Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu/fesztivál oldalon.
12: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
13: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
12: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
14: Rádió
1: indul a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
0: Daily Mix a Rádió Egyen.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Shakira például a legstabilabb dolog a futballvilágában az elmúlt 20 évből. Focisták jönnek, mennek, kiöregszenek, új csillagok tündökölnek az égen, de egy valami tuti fix, ha jön a foci VB, akkor Shakira pont úgy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt, amikor Berlinben debütált a Hips Don't Lie-jal Wycliffe Jean oldalán. Hát is aztán ugye utána jött a vakavakás korszak, aztán Brazíliában a La-La-La, és 2026-ban ismét tündökölt, és róla beszélünk még mindig. Ez a Die Die.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és az az igazság, Rádió 1-esek, hogy pont is sikítottam. Amikor megláttam, hogy visszatér a meleg, kedden, szerdán, azt néztem, hogy a jelenállás szerint 38-39 fokos csúcsokra is számíthatunk az ország legmelegebb pontjén, aztán visszatér, vagyis hát így beköszön a hideg front, pár fokot lehűl majd a levegő. Kint fekszem Siófokon a teraszon, írja Dóri, este pedig a hulló csillagokat fogom vadászni. Ó, 12-én lesz a csúcs, meg ugye akkor jön a részleges napfogyatkozás is, úgyhogy lesz majd mit nézni az égen.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatban. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strand Fesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek közt olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye? Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkósit, Lotfi Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is Main Radio Show, Stars, Diszkósit és Cookie is, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt azon most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor

az 1999-es albumáról. Mobi egyébként itt volt nemrég Budapesten, volt szerencsém látni, hallani, fantasztikus volt. A Fastboy-jal és Sophie and the Giants-el közösen ez a Last Summer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
2: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél!
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legjobb!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert, ha

mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, ha mondhatjuk, végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk. Ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is. Mindenki all-star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Márisolató Regálivel is lehet találkozni, a Diszkósi csapatával és Kukival is a Strand Fesztivál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: között.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus van, fesztivál szezon, utolsó felvonás, és hát nekem az augusztuson mindig eszembe szokott jutni az is, hogy érdemes éjszaka kémlelni az eget, mert hogy jönnek a perszeidák, a hullócsillagok. Közeledik augusztus 12.

nagyon. Kémleljük az eget. Részleges napfogyatkozás is lesz. Úgyhogy a hold sem zavarja a hulló csillagok megfigyelését, mert hogy ezen az estén, augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz, a hold a nappal együtt lenyugszik. Nálunk lesz részleges, de egyébként a világ számos pontján a teljes napfogyatkozás is megfigyelhető lesz, például Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, Spanyolországból. Milyen jó volt Magyarországról is annól látni, azért nagyon szerencsések voltunk. Valaki még meg sem született, tudom, pont 27 évvel ezelőtt volt a teljes napfogyatkozás. Igazi mai slágerek a folytatás. Is. Most Taylor Swift.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 000 000 forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
2: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
1: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
3: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bajalex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live, Strandfesztivál, Szamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértradio.hu.
6: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
7: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi ma is láger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi ma is lágerek.

0: Rádió 1. Rádió
1: 1. Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei így szólnak. 2026. 32. hetén a sereghajtók között az 50. helyen a Chase.

Ebbé hivatalos dalát indítottam a Die Die Shakirától, aki 16 év után újra hivatalos VB himnuszt készített, ráadásul az idei volt a 4. világbajnokság, ahol fellépett. Shakira, Bruna Boy, Die Die, 41. a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, és az egyszemélyes ausztrál együttessel, a Tame Impalával folytatom, vagyis Kevin Parker produkciójával. Ő rá mostanában nagyon jellemző a lüktető elektronikus zene, a funk, a diszkó és a pop, mindez elképesztő precizitással és részletgazdag hangzással megáldva, mert hogy Kevin Parker a hangzás megszálló.

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy, és azonnal folytatódik a visszaszámlálás. A következő zenei órát Lady Gaga nyitja, és a Dead Dance a 24. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet!
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Az előbb pedig a Fastboy dalát hallottuk. Good Life, és nincs megállás megszakítás. Ráadásul most brutál jó lesz a hangulat. Hozok egy dal Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól, Save Me Tonight, amit a DJ-ink a megjelenése óta játszik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: ez a Rádió 1. Mindjárt indul a Cookie Weekend, ezek közlekedési információk most. Maxim írta, hogy Budapesten a Margit körút lassú a Szénatérnél oda és vissza. Szandi szólt, hogy szintén Budapesten a második kerületi Törökvész úton is számoljon mindenki lassulással. A Pentelei utca és a körforgalom között lezárás van. András pedig azt írta, az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között az aszfaltozásnál tessék figyelmesen menni, amikor ő ott ment el, akkor belassult a sor. 0620-311-111 a forradrót SMS telefon Viber. Kuki is várja az üzeneteket. Mindjárt indul az After Party Show.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
8: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönbözőbb.

0: Pizza Vita.
1: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
2: Indulsz a fesztiválra. Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu/fesztivál oldalon.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

az a francia duet DJ, ugye? Jó lesz? Jó lesz! Még egyszer kívánok nektek egy jó szórakozást, és még egyszer tessék vezetni nagyon óvatosan, a úton vagytok, jó? Hallod ezt? Jön az

Fire! Oh. Írjátok nekem, hogy tetszik ezt a zene, jó? Kíváncsi vagyok. Az csak dolgozunk érte, vagy dolgoztunk érte, jó? 0620-3111-111-re lehet üzenni, jó? Allez, Cookie, Kanel, Fire!

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes natúrzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Úgy mondtam, itt a rádió egyre, hogy csak igazi mai sláger megy, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül, és érkezik Sam Feld, Heart Like Mine. Jó, sokan szeretik, nem csodálom, Isten az a zene, tényleg. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást, egészen 19 óraig, ha lehet, akkor ne tessék csinálni semmit, csak érvezni az a jó kis after party show, Summer Edition, oké? Oké, állj a kukikám, indíts be!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.

0: Strong Fesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live, Strong Fesztivál, Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Kellett már mentenetek bárhol bárkit?
4: Na pont ezen gondolkoztam, hogy volt-e már ilyen, hogy valami hétköznapi hősként köpenyt nem viselve egyszer, csak hogy odaugrasz és így cselekedsz. Hiszem hát magamról, hogy jól tenném, de nem tudom, hogy volt-e ilyen helyzetem, nem emlékszem.
5: Hát egy esetünk volt, az ráadásul közös eset volt, emlékez. Kimaradt?
4: Nem emlékszem.
5: Mikor szájon csókoltál is messz?
4: A naplementében.
5: Mesterséges lélegeztetéssel hoznál.
4: Elfutottál az
5: emlékszem. Mikor Jani rosszul lett,
4: emlékszem. Jani rosszul lett, az egy az egész helyzet.
5: Az egy kicsit hasonló, hogy kint voltunk Afrikában, és akkor ott az egyik ilyen lázás csoki evésünk közben ott tört. Szerintem ott mi jól lehoztuk. Jó viselkedtünk.
4: Volt egy 6-7 perc, mert felfogtuk, hogy nem viccel. Ez nem a szokásos Jani fél bolondozás, hogy ott van nézek, ott van a hamburger. Visszanézek, felemelem a fejem, már nincs ott, és lent rángatozik szegény a földön. Az nagyon kemény volt.
5: Az talán egy ilyen, de nekem más nem nagyon
4: de volt. De ott cselekedtünk.
5: Igen.
3: Én várok életem nagy pillanatára.
4: Ugye, hogy ezt nem is az, hogy az ember várja.
3: Én sokszor fantáziálok erről.
4: De te arról fantáziálsz, hogy két félmeztelen tűzoltó fog téged kihúzni a kis Peugeot 206-osodból.
3: Én húzom ki a félmeztelen tűzoltót.
4: Igen. Egy felborult tűzoltó autóból, egy cseppel felborult cseppel tűzoltó autóból kihúzod a félmeztelen tűzoltókat, te.
3: Én húzom ki őket, vagy egy Heimlich-féle műfogással megmentelek téged, kiütök, kirángatok belőle valamit. És utána rám nézel ilyen fátyolos tekintettel, és azt mondod, köszönöm, Juli.
4: Nem ez lenne, Juli. Te kihúznád az autóba, kiderült, hogy nem nyert féle semmit. A Heimlich féle műfogástól eltörnéd két bordáját. Ő közben nem tudná megmenteni a családját. Hát, hogy itt azért ne gondoljuk azt, hogy ez egy valódi hőstet lenne.
3: Én lennék az, én
4: csak nem nyertem félre semmit. Nem vagyok, nem fuldoklom.
5: Jó vagyok, én akarok bemenni.
4: Vissza akarok menni a családomért. Ne, jöjjön, kihúzom.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Paris Schlager megy, 19 óraig After Party Show Summer Edition. Én mixelek nektek az igazi mi a slagereket, és próbálom nektek egy jó kedv. Ennyi, oké? Okay? Oké. Okay. Allez! Taylor Swift itt a rádió egyen!

0: műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: csak álmodozz. Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap? Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
6: Üdítő, kávé? Miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz! A Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
8: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonig sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyári ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
1: Magyarország legnépszerűbb

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul a Rádió egy kívánságműsor.

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Egészen 20 óraig élő kívánság műsor. Most kihez van szerencsém? Halló!
2: Sziasztok, Kati vagyok, és szeretnék kérni egy Lloyd számot.
1: Ó, a legújabb adom neked. Mit szólsz ehhez?
2: Szuper, köszönöm.
1: Az a szám címe, hogy Golden Summer. Hát azaz. Azaz. Na, kinek szeretnéd küldeni?
2: Leventének szeretném küldeni, a kollégámnak. Kitartást kívánok neki a mai napra.
1: Ja, mert dolgoztok ma vasárnap?
2: Igen, ma dolgozunk egy kicsit.
1: Ja, jó, de csak egy kicsit, jó? Vasárnap,
2: de csak
1: jó?
2: Egy kicsit, jó, nagyon picit.
1: És akkor holnap ez lesz neked, ez igazi vasárnap, vagy holnap itt fő munka
2: holnap
1: lesz?
2: Holnap meló, mindig meló van.
1: Mindig meló. Má, de legalább jó a kedved, ez jó hallani, ez tök jó.
2: Hát ennyi, jó, igen.
1: Van. Köszönöm szépen a telefonáltal, és kitartás neked, jó?
2: Köszönjük szépen, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Lloyd érkezik nálunk, David Puente, az elég üt a szem címe Golden Summer, itt a Rádió 1-en.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Régóta nem hívott engem, de itt van Monsieur Victor, hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na figyelj már, tegnap nem hívtál engem, mit jót csináltál?
2: El vagyok foglalva, nagyon sokat dolgozom.
1: Aha.
2: Sok a probléma, egyszerre 5-6 helyen kéne lennem.
1: Na, jó van, oké.
2: Hát részben jó, de van, aki nem örülne neki, olyan sok lenne belőle.
1: jó a dumád.
2: Most gondold el, hogy mindenki megmondaná, hogy mi lenne a nők feladata. Jaj. És ezt képzeld el 6-szorosan.
1: Ne. Ha annyira, hogy olyan dumád van, hogy valamikor szimpatikus vagy, valamikor egy picit, hogy mondjam, kicsit durva.
2: Hát a megélt élmények hatása.
1: Na jó van, oké.
2: Mikor milyen dolgokban van részem?
1: Én már nem dolgozok, nem vagyok pszichológus, jó? Ne haragudj rám, jó? Oké?
2: Én viszont tanulok.

0: kis Dracula, ez egy jó zene, kinek szeretnéd különni? Dr. Viktor.
1: Nyugtató helyet mindenkinek.
0: De várjál. Mi?
1: Igen. Nyugtató helyet mindenkinek.
0: Ja, ja, már. Mondjuk ez a rimmel Dr. Viktor. Na jó hangzik, Dr. Viktor.
1: Igen, köszönöm szépen, jó.
0: Na jó, van. Köszönöm szépen a telefonát, és sok sikert neked, jó? A pszichológus.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, ha esetleg vacsisztok, hát akkor jó, itt vagyok, kívánok nektek, én is kicsit ilyes vagyok, és senki nem érdekli. A Malácsú Show végén most kit köszöntsünk, halló, halló.
2: Szia, Kuki, Flóra vagyok.
1: Jó újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Na, mi a program jövő itt, egy munka, vagy pihi, vagy szabadság, vagy nem tudom.
2: Pont eltaláltad, nekem most kezdődik a szabadság.
1: Nem mond, tényleg?
2: Igen, igen, 2 hét, ráadásul az elég sok nekem.
1: Á, szép! És valahol utazol?
2: Úgy terveztük, hogy csak így országon belül ide-oda kocsikázunk, kirándulunk, strandolunk, amíg olyan idő lesz.
1: Hát figyelj, jövő itt egy jó idő lesz, az biztos, ilyen 30 fok és 32... Na, még egyszer, Kuki, 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Csak sikerült elmondani. Szóval ez tökéletes nyári idő, nem?
2: Igen, igen, én is úgy gondolom.
1: Na jó van, gondolom, hogy nem szeretnéd beszélni erről velem folyamatosan, hanem, hogy mit szeretnéd hallgatni, kinek szeretnéd küldeni, tiéd a szót.
2: Én egy Taylor Swift dalt szeretnék kérni, és a páromnak küldeném. Ő is most lesz szabadságon, úgyhogy így magunknak, hogy teljen jól ez a 2 hét.
1: Hát akkor jó pihit nektek, szerencsések vagytok, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen, én is,
1: köszi. Ciao, ciao, szia, szia, de jó nekik, nem? Menj egy kicsit Szabira. Hé, hát jobb érkezik Taylor Swift nálunk, és azt hiszem címe Opel Light itt a Rádió Egyen. 0620

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: telefon. Aló, szia! Ki ez, van szerencsém?
1: Szia, szia! Pisti vagyok.
0: Pisti, mi újság? Hogy vagy?
1: Hát, jól vagyok. Sajnos lassan vége van a hétnek.
0: Hát, igen.
1: És hónap indul újra a munka.
0: De legalább dolgozol, ez egy pozitív dolog, tudod?
1: Hát igen, de inkább feküdnék a strandon, nézném az életet és közben. Nézném a gyönyörű latin csajokat.
0: Ó, az igen, na, ez egy jó duma, tetszik. Na, mit szeretnék kelni tőlem?
1: Hát ezek után mindenképp egy latin a zenét, hogy akkor legalább hangulat meg legyen hozzá.
0: Igen, latin, jó.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lennek fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, este 9-re érkezik Johannes Geri, mielőtt az előbb jövő szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok nektek egy szuper kellemes hetet, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Ti megnézitek egyébként, hogy ki mit vesz? Én nagyon nagy kosárvizslató vagyok. Nem nézitek, amikor fölpakol előtte, hogy ez nem. Jó minőség, nem jó, mit vett, miért azt vette, ezt én elfelejtettem, ilyen is van. Nem nézitek a másik kosarát?
4: Nem. De én azt szoktam nézni, mennyi cucca van, és hogy elmenjek-e kifizetni saját magamnak, vagy akkor ott van ez az
3: önkiszolgáló. Ja, az önkiszolgálóba menjél.
4: De nem, azt nem szoktam nézni, mit vesznek az emberek. Közben, hogy egy zsebtolvajjal járok ugye ilyen helyekre.
3: Ja, te közben a gyereked.
4: Azt kell nézni, hogy a lányom mit csinál. Hogy ő mit vásárol.
3: A két úr Rudit meg a két táblacsoki pakolja ki a zsebéből.
4: Nem, az a legjobb, amikor álltok sorba, és akkor elkezded bepakolni, és akkor látod, ez mi? Ez honnan jött? Ez mi?
5: Én voltam.
3: Anya,
5: nem csak kell fizes, anya, csak fizes.
3: Jó, azt lehet a lányod egyébként. Imádom.
4: Egy ilyen tárcán, a darált húsat tud be annak rakva, ilyen dobozos csokoládék. Érdekes.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány

Rockerrel, Homeboy PG-vel és

0: vagy nyilván DJ Oti miatt. DJ Oti miatt, meg azért a diszkosít miatt is egy kicsit, hiszen after partin is játszottunk, zseniális volt nagyon, úgyhogy remélem, hogy hamarosan ezt meg fogjuk majd valahol még ismételni. Én már tudom, hogy hol, úgyhogy hamarosan találkozunk, most viszont induljon a diszkosít.
1: Így van, méghozzá David Getta.

0: negyedik neve. Tehát Bárány, Attila, Otto, Román.
1: De nem, az nincs. Hallod, de egyébként azon csodálkozom, mert valamikor egy pár hónapja szintén volt egy román névnap.
2: Igen.
1: Most többször ünnepli a román
2: névnapját. Te mikor tartod? Beleírták a Wikipédiába.
1: De te mikor tartod?
2: Az Attilát január 7-én.
0: De nem ezt kérdeztük.
1: És a harmadik nevedet, az ma ilyenkor ünnepeled? Vagy
2: az Ottot?
1: Nem, a negyediket.
0: A harmadik keresztnevedet, a román.
1: A román.
2: Nincs ilyen. Ez az álmodik a nyomor című.
1: Egyébként küldjetek üzeneteket nyugodtan a Bárányok, köszöntsétek föl, meg ilyesmi.
0: Igen, ma van a névnapja az egyik.

egy esti csója a Disco Sit Radio Show, Bárány Attilával, Hanvai Picsi Mixer, én pedig DJ Junior vagyok, és hát lesz még bőven azért Disco Sit egyébként ebben az esztendőben, úgyhogy készülünk, és ha úgy érzitek, hogy szeretnétek meghívni minket, mert mondjuk jó volt akár a tegnap este, és láttatok minket, és bulisztatok ránk, akkor nyugodtan valamelyikünknek nyugodtan írjatok rá a rajongó oldalára, és mi

0: úgyhogy ez volt az utolsó.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy innentől kezdve hova tovább, de egyébként szerintem van ötletünk, hogy hova tovább. És már ez sokkal kisebben is nagyon-nagyon durva volt, és végignézni ezt az egészet, hogy mennyire kemény munka bele lett téve ebbe az egészbe, ez tényleg lakkalapal az egész szervező brigádnak, és szerintem ezután is köszönöm a diszkosi csapat, hogy ott lehetünk, köszönjük Attilának is, mert hogy a kasszába ott állt, és akkor oda kerültünk, mert minden.
2: Pénzt még nem kaptam.
1: Meg amúgy egy kicsit nyújján már
3: még számolok. Még számoljuk a lóvé gyereket.
1: Én ez fontos, hogy akkor sem szoktam megköszönni, de most még nem tudom megköszönni.
2: Nem kaptam meg a lét.
1: Ez fontos, hogy jön ma estére a második Imál Angel-dal, Drag Me Dani.

igazi mai sláger, meg diszkosít Rédésről, DJ Juniorról, Bárnyi Attilával és velem Hanvai PG-vel. Jut eszembe, mivel vasárnap van, jövő héten én csak szombaton fogok szórakoztatni, viszont akkor Jászent Andráson és a Szelidító partján várok mindenki.

0: Jó rajongói oldalamon, a Facebookon.
1: Jövő szombaton csak egy bulim lesz egyébként, mert kettő lett volna, csak Monoron valahogy bekrepált, valami borbuli lett volna, és valamiért nem működött egyébként, így már szerintem két rendezvényt is lemondtak, és úgy néz ki, hogy nem folytatják, viszont megyek Bélmegyerre, ami viszont egy ilyen fesztivál helyszín lesz, és ott találkozhatunk majd hajnali egy óra környékén fogok pörgetni. Most pedig már is megyünk tovább, és jön a harmadik Imál Angel, de a ma estére az I'm Alive eredeti hosszú verzióját a Rádió Egyen, ahol csak

0: Azt hittem, hogy a diszkósokról beszélsz.
1: Igen, hát az verhetetlen egyébként.
2: De az is a része volt. Az is a része volt, csak
1: az ott is
2: az annyit érdemel.
0: Ilyen diszkósítást még soha nem láttam.
1: Igen, egyébként nagyon külföldi volt. Hát a más nem, akkor NDK-s.
0: Igen, egyébként jó volt, tényleg nagyon jól éreztük magat, köszönjük mindenkinek, nagyon sok diszkó.

DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy egyrészt minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán, ha még nem tettétek meg, kövessétek be. Én szombaton este éjszaka Bélmegyeren pörgetek egy fesztiválon, ott találkozhatunk, és még annyit akartam mondani, ami nagyon fontos, hogy jövő héten a zenélünk Attila együtt, akkor a pendrive-ot azt ne húzd ki. Szóval

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet!
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, milyenkor vasárnaponként sem pihenünk. Isteni dance és house zenékre számíthatok a legjobb magyar DJ-től, Vilkok

Tehát, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott, és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra, vagy a Mojo Lady-re, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Field the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Field the Vibe, itt a rádió, a World is My Radio Show-ban.

0: esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem 11-ig Wilcox lemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós slágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Mobilkok, mint a Szintra erre.
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Ocean-nál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hilt és a Lift Me Up Tonight. Itt a

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: mindenkinek, tele lesz friss megjelenésekkel ez a mai második szettünk is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello!
1: Ciao, Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep to

0: nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő dalt. Az eredetie 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Two Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán. Ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Phil Cox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackjét és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő,

0: Van Fischer és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Hú, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: Generációs közös dalt, ez volt a Repeat It, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Vilkox után pedig szokás szerint Brickley-ket terelgetem a lemezjátszók mögé, maradjatok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
1: Végy.

0: hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Virizmár Idő Show-ban a Rádió 1-en.

0: World is Mine radio show.
1: Arites.

0: Friklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugo Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzása jelentkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1.

0: Vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trio ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: vasárnap este a Fördíz Máin Rádió Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a holland producer GLV Chemical Days című zenéjét hoztam. Ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát! Szép

0: Oldies Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, ha mondhatjuk, végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk. Ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is. Mindenki all-star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Mári Solató Regálivel is lehet találkozni, Diszkosi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

folytatásban pedig egy olyan dal, ami jelenleg ott van a rádió egy top 10-ben, a top 50-es listánkon. Olyan kedvenceket előz meg, mint Ed Sheeran és az Azizám, vagy az új Jennifer Lopez és David Guetta dal. Ismerős ritmusok és dallamok, ugye? Hát erre a zenére biztos, hogy sokat bulisztunk az idei nyári szezonban. Alex Kenji, Bambolé! Hozom a rádió egy

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy nagyon sikeres német előadó, akinek tulajdonképpen most kezd igazán beindulni a nemzetközi karrierje, nagyon aktív a social médiában is, Z generációs, úgyhogy

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Night. A díva Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Ben Affleck sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat és este elmosogat. Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ancient Mama, hogy nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt az a Ben Affleck? Ez a Save Me Tonight.

is sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban a Rádió 1-esek, mert olyan nagyon sok nincs is hátra belőle. Kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strandfesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is, Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a programtáblára. A Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehet meg találkozni, vagyis World is Mine Radio Show rezidensekkel, a diszkosi csapatával, és persze Kukival is. Metzger Vikit hozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös Éden.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, visszanyúltak 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez.

ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is. Hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből, a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztattak nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott. Nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.